tapasztalatával a hátunk mögött, és ezer új ötlettel a tarsolyunkban vágunk bele a következő évtizedbe. Büszkék vagyunk a múltunkra, de legfőképpen rátok, akikkel nap mint nap együtt írjuk Felsőháromszék történetét. Maradjatok velünk, mert a java még csak most jön. Profi Rádió. 20 éve érted, veled, itt helyben.

0: Profi Rádió.
1: Újdonságok. Ritkán hallott finomságok.

A Profi Rádióban gyakran biztosítunk platformot a közösségi párbeszédre, ahol a hallgatók is megírhatják, megosztatják véleményüket és kérdéseiket. Ez elősegíti a helyi közéletben való aktív részvételt és a közösségi ügyek iránti elkötelezettséget. Köszönjük, hogy minket hall!

Köszönjük a különböző szervezeteknek, a helyi sportolóknak és minden meghívottunknak, hogy velünk építették ezt a közösséget. Profi Rádió. 20 éve közösen. Profi FM.

Legyen szó egy rendezvényről, egy falunapról vagy egy jótékonysági bálról. Mi nem csak beszámolunk az eseményekről, hanem együtt élünk velük. Támogatjuk a helyi értékeket, mert hisszük, hogy Felső-háromszék kultúrája ránk tartozik. Ha tudni akarod, mi történik a szomszéd utcában vagy a közeli faluban, maradj velünk. Köszönjük, hogy minket hallgatsz. Profi Rádió. A zene árad belőle.

0: ott vagyunk veled mindig.
1: A munkahelyeden, a konyhádban, az autódban, akár a fülesedben, vagy a hangszóródban. Bárhol és bármikor. Profi Rádió. A zene árad belőle.

Elveszett? Megtalálta? Keresi? Vagy csak üzenni szeretné a szomszéd faluba? A Profi Rádió az a kapocs, ami összeköti a felső háromszéki embereket. Nálunk a hallgató nem egy statisztikai adat, hanem a közösség része. Köszönjük, hogy minket hallgatsz. Profi Rádió. A zene árad belőle.

Vannak rádiók, amik csak úgy szólnak a háttérben. És van a profi rádió, ami elkísér. Olyan ez, mint egy jó kávé a barátokkal a kedvenc helyeteken. Ismerős, barátságos és rólunk szól. Nem kell messzire menned a jó hangulatért. Elég, ha ránk hangolsz. Mi vagy

Azt mondják, 20 év után mindenki megérik. Mi viszont úgy döntöttünk, inkább megújulunk. A Profi Rádió ránc felvarráson esett át. Új hangzás, modern arculat,

A Progi Rádióban olyan műsorvezetők dolgoznak, akiket a közösség személyesen is ismer. Ez növeli a hitelességet és a hallgatók közönségérzetét, mivel olyan emberek adnak hírt és szórakoztatnak, akik valójában értik a helyi viszonyokat és problémákat. Köszönjük, hogy minket hallgatnak.

0: spórolnál az abroncs cserén? Most megteheted! Vásárolj 4 darab nyári gumit a Nexon Service-ben, és 50% kedvezményt adunk a felszerelés árából. Már van nyári szetted? Gyere csak cserére! És mi ingyenesen átvizsgáljuk autódat 12 pont alapján, hogy nyugodtan indulhass útnak. De siess! Az ajánlat április 30-áig, és csak az első 50 ügyfélnek szól, akik megemlítik, hogy hallották a hirdetést, vagy felmutatják Facebook posztunkat. Foglalj időpontot online, vagy fordulj szervizünkhöz bizalommal. Nexon. Együtt biztonságosan haladunk.
1: Hírek, tények, információk. Első kézből, tisztán és világosan. Itt a Profi Hírszolgálat.
2: Köszöntöm a rádió hallgatókat, a Profi FM híreit hallják, a mikrofonnál Kelemen Gábor. Hétfő este medvét videóztak le Alsó-Csernáton főútján, az ilyet állat végigszaladt az úton, miközben az autósok megálltak, hogy utat engedjenek neki. A felvételeken az is látszik, ahogyan a medve egy mellékutcába fordul, ott azonban egy kerékpározó családdal találta szembe magát. Az édesanyja gyors reakciójának köszönhetően a két gyerekkel együtt egy közeli udvarba menekültek, így sikerült elkerülni a veszélyt. A medve közben két férfi mellett is elszaladt, akik végül elkergették. Az alpolgármester szerint, mire a hatóságok kiérkeztek, az állat eltűnt és azóta sem tért vissza a településre. Hangsúlyozta, medveészlelés esetén a hatóságok minden alkalommal beavatkoznak, és a lakosság biztonságát tartják szem előtt. Kézi Szentléleken két jelentős beruházás zajlik, ezért a településen és a környező útszakaszokon fokozott óvatosságra intik a közlekedőket. Jelenleg egyszerre dolgoznak a csatornarendszer kiépítésén és a Kézdivásárhely felé vezető kerékpárút alapozásán. A csatornázási munkálatok első szakaszában már lefektették a vezetéket Kézi Szentlélek és Kézdivásárhely között, a szennyvizet pedig a városba vezetik majd. A beruházás értéke mintegy 40 millió lej és a községközpontot érinti. Ezzel párhuzamosan épül a bicikliút is, amelynek egy része a csatorna vezeték fölött halad, így már a kivitelezők jelenleg az alapozási munkákat végzik. A tervek szerint a hálózat később tovább bővülhet a környező települések irányába is. A munkálatok ideje alatt a hatóságok türelmet és körültekintést kérnek a sofőröktől. Megszavazta kedden a parlament az Ilie Bolozsán vezette kormány elleni bizalmatlansági indítványt. A PESZEDE, az AUR és a BKE Románia az első frakció indítványa 281 támogató voksot kapott. Az állítsuk meg a gazdaság lerombolását, a lakosság elszegényítését és az állami vagyon kiárusítását célzó Bolozsán tervet, címet viselő dokumentumot 254 képviselő és szenátor írta alá. Ilie Bolozsán miniszterelnök a bizalmatlansági indítványról szóló szavazás közben távozott a parlament keddi üléséről. Távozás közben a kormányfő nem kívánt nyilatkozni a sajtónak. Diana Buzoiano környezetvédelmi miniszter kedden a parlamentben kijelentette, hogy az ország már 2,2 milliárd eurót költött a lej leértékelődésének megakadályozására. A jó hír azonban az, hogy a romániaiak világosan láthatják, hogyan válnak szét a táborok a román politikában, tette hozzá Buzoiano. Fontos döntést hozott az Európai Bizottság. Új ideiglenes támogatási rendszert fogadtak el, amely segítheti az európai gazdákat az emelkedő költségek kezelésében. A MedSAF nevű keret lehetővé teszi, hogy a tagállamok akár a megnövekedett üzemanyag és műtrágya költségek 70%-át megtérítsék a mezőgazdasági, szállítási és halászati ágazat szereplőinek. Az intézkedést a közel-keleti válság miatti energia és nyersanyagár emelkedése indokolja. Az új rendszer egyszerűbb adminisztrációt ígér, a támogatás mértékét átlagfogyasztás alapján is kiszámíthatják, így kevesebb dokumentációra lesz szükség. Egy gazdálkodó legfeljebb 50 ezer eurót kaphat, a program 2026 végéig érvényes. Romániában különösen időszerű a döntés, hiszen a kormány már több agrártámogatást is elindított, és hamarosan megkezdődhet az új uniós rendszer hazai bevezetésének előkészítése. Eddig a hírek, köszönöm a figyelmet, további jó rádiózást kívánok!
1: Profi Hírszolgálat, tisztán és világosan!
3: Profi Rádió! A zene árad belőle! Profi FM!
4: The funk bass your mom will appreciate.

Bobo, Somebody Dance With Me felvétel, ez volt az 1992-ből. Szép emlékeket idéző dal. Ha nem a rádióban lennénk, valószínű még egyszer lejátszanám, meghallgatnám. 7 óra van, jó reggelt kívánok minden korán kelő hallgatónak. Remélem mindenki jól van, minden rendben van. Azt mondja, május 6-át írunk. Ha minden igaz, akkor egész nap szerda lesz. A ma igazi ünnepnapra ébredt a város sportkedvelő közönsége. Tegnap volt a Vigadom Öldözési Központ nagy termében a KSN Napok egyik fénypontja, a gála est, ahol kézivásárhelyi legkiválóbb sportolóit és edzőit ismerték el. Ahogy a programfizetés írja, ilyenkor a figyelem azokra irányul, akik kitartásukkal és eredményeikkel hírnevet szereznek a CS városnak. A mai reggelen mi is a sportos oldalunkat vesszük elő, kérem szépen. A KSN Napok, illetve a tegnapi gála tiszteletére meséljétek el, ti milyen sportot üztetek fiatalon, vagy sportoltatok-e aktívan most is valamit? Sportoltok-e? Ha pedig tehetnétek, melyik az a sportág, amiben szívesen kipróbálnátok magatokat? Akár csak egy alkalomra is. Milyen sportot, sportágot követtek figyelemmel? Ez is érdekel. Nem feltétlen muszáj sportolni. Jó, ha az ember sportol, de ha nem sportol, attól még követhet valamit. Valamilyen sportágat. 0740-940-940 az SMS számunk. Ma 9 órakor a Zöld Nap Egyesületnél tartózkodó a Kanári-szigetekről érkezett Laura Santos Hernández és Mireia Morales Costa szakmai gyakornokok lesznek a vendégeink, akiket a tolmács Makó Puskás Fanni angoltanárnő fog elkísérni, aki a Spanyol Társalgási Klub részvevője. Egyben. Februárban érkeztek, és fejenként 400 órát tevékenykedtek a szervezetnél. Az itt töltött idejükről, tapasztalataikról lesz szó. Kíváncsiak vagyunk, hogy külföldiek hogy néznek a városunkra. 10 órától megfolytatjuk a sulis hetünket. Ma Bot Péter tanítóképző igazgató nője, Gál Zsuzsanna lesz a vendégünk. Vele fogunk beszélgetni. Tartsanak egy hullámhosszon velünk. Jó zenévesen lesz. Hián azt mondja, hogy Bridget Mendler Ready or Not felvétele csendül fel hamarosan. Ebben az órában játsszuk le a TNT Szekeres Adrien, Híd a

0: Modás körzetünkben folytatódik a melegedés, és már-már nyárias hőmérsékletre számíthatunk. A reggel 7 Celsius fokról indul, napközben viszont a ragyogó napsütés hatására egészen 25 Celsius fokig emelkedik a hőmérséklet, ami tökéletes alkalmat ad a szabadtéri programokhoz. Az égbolt napközben többnyire derült lesz, bár a délutáni órákban némi gomoly felhőzet megjelenhet, csapadékra azonban nem kell számítani. A szél déli irányból fúj majd, körülbelül 14,5 km/órás sebességgel, ami kellemesen átmozgatja a levegőt a délutáni melegben. Az UV-sugárzás 8-as értéken tetőzik, így érdemes már védekezni az erős napsugárzás ellen. Használják ki ezt a gyönyörű májusi napot, mert ma az időjárás a legszebb tavaszi arcát mutatja. Listánkon Bridget Mendler, Ready or Not felvételem.
1: Profi Rádió. A zene árad belőle.
0: Tegnap elrajtolt a KSE napok. Nagyszerű sportgálán vagyunk túl. Ezen felbuzdulva a mai kérdésünk az, hogy ti milyen sportot űztetek fiatalon, vagy sportoltatok-e aktívan? Sportoltok-e aktívan most is valamit? Ha pedig tehetnétek, milyen sportág lenne az, amit kipróbálnátok szívesen? Azt is meg lehet nekünk írni, hogy milyen sportot, sportágot követtek figyelemmel. 0740 940 940 az SMS számunk.

0: Készülj! Mert jön a Sepsibuk. Május 14 és 17-e között a Sepsi Arénában. Lapozz élményt!
1: Mi lenne, ha 5 év múlva visszahallanád ezt a reklámot, és rájönnél, hogy ez volt az a pillanat, amikor megváltoztathattad volna a pénzügyeidet? Miközben a világ legnagyobb befektetői és a nemzeti bankok csendben, aranyban menekítik a vagyonukat, te mit teszel, hogy megvédd a pénzed? A Prime Asset Group lehetőséget ad, hogy valódi, kézzelfogható aranyad vagy ezüstöd legyen már 125 lejtől. Teljes hozzáférés, nincs lekötés. Pagold.ro. Tedd meg az első lépést ma, a jövőbeli önmagad meg fogja köszönni. További információ pagold.ro. Pagold.ro. Nap mint nap ízletes és kedvező áru gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. Változatosság és frissesség alacsony áron. Tudod, hogy igazán megéri. A Lidlben a zöldspárga 500 g-os kötésenként 17,99 bani, és a piros alma 2 kg-os kiszerelésben 7,99 bani. Lidl. Igazán megéri.
2: Tony. Kültéri, beltéri árnyékolás technika és kiegészítők. Több száz megoldás és színárnyalat. Textilrollók, római rollók, tetőtéri rollók, sávrollók, roletták, relukszák, szallagfüggönyök, lapfüggönyök, klisszék, sötétítők és drapériák, tapéták, szúnyoghálók, külső alumínium és PVC redőnyök. Bemutató üzlet, Kézdivásárhely, Kossuth Lajos utca 4 szám. Telefonszámunk 0722 130 130. Hívjon bármikor. Házhoz megyünk bárhol a megyében. Prettoni. Méretre szabva.
0: Reklámot hallottak.
3: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
0: Ön a Profi Rádiót hallgatja.

eltolta tegnap a KSL Apok. Úgyhogy sportos kérdésünk van mára. Ti milyen sportot üztetek fiatalon, vagy sportoltok-e? Aktívan most is valamit. Ha pedig tehetnétek, milyen sportágban próbálnátok ki magatokat, akár egy alkalommal is, így belekóstolni. Vagy van-e valamilyen sportág, sport, amit követtek figyelemmel? László írja, én fociztam évekig, az volt a második otthonom. Ma már csak a tévé előtt szurkolok, de azok az emlékek örökre megmaradnak. Biza-biza. Nulla 740 az elérhetőségünk.

0: mindenem, KSM meccseire mindig kijárok, ha lenne bátorságom valami lovasportot próbálnék ki. Ahhoz tényleg bátorság kell, Zsolt. A ma reggel kérdésem, a KSM napok elstartolásán felbuzdulva, hogy ti milyen sportot űztetek fiatalon, vagy sportoltok-e aktívan most is valamit? Ha pedig tehetnétek, melyik az a sportág, amiben szívesen kipróbálnátok magatokat, akár csak egy alkalomra is? Milyen sportot, sportágat követtek figyelemmel? 0740 940 940 az elérhetőségünk. Várom az üzeneteket.
1: Reklám. Hogy a gépezet forogjon, akárcsak az önvállalkozása forgótőkére van szükség. Mezőgazdászoknak, kis és közepes vállalkozóknak segítő partnerei vagyunk. LÁM, a megbízható hitelintézet online a mikrokreditlám.ro címen.
2: 25 éves a depó, és ezt egy óriási nyereménnyel ünnepeljük. Legyen az öné a vadonatúj Ford Torneo Courier.
3: Ford Torneo Courier.
2: Vásároljon a depónál, töltse ki a szelvényt, és már is játékban van. Még egy okkal több, hogy a depótól szerezzen be minden anyagot, amennyiben építkezik, felújít vagy barkácsol. A tájékoztató nem teljes körű, részletekért keresse fel Facebook oldalunkat, vagy honlapunkat. Depó. Több mint eladás. Kiszolgálás.
4: Bezártad a kulcsot az autóba?
5: Bio!
4: Csippes pót kulcsot akarsz az autónak?
5: Bio!
4: Nem menjen a kaputelefon?
5: Bio!
4: Biztonsági rendszer és kamerákat akarsz a házadra?
5: Bio! Pési szeletet akarsz sütni?
4: Oh, nem, Bio! Igen, mert a 25 éves bioelektroniknál éppen Bécsi szeletet nem csinálnak, hanem minden, ami biztonság technika. Kézdi Vasárhelyen, a 19-es udvartérben vagy a múzeum mellett lehet a bótba érdeklődni, s ha nem, hívjad! 0728 463 769.
6: A Bio!
7: Akár az otthonodat újítod fel, akár a ház külső megjelenése fontos számodra, az Ápril 91-nél jól jársz. A Passiflora Effect dekorfestéket ingyen színezzük neked, és minden 10 vödör prémium Passiflora nemes vakolat mellé az alapozót is ajándékba adjuk. Gyere az Ápril 91 üzletbe, Kézdivásárhelyen az Állomás utca 14 szám alá, és egyetlen úttal megoldhatod az összes festékkel kapcsolatos problémát, direkt a gyártótól. Ápril 91. Festékek minden felület.
8: A Bertis Grill termékei a kerti partik elengedhetetlen kellékei. Friss és kiváló minőségű húsokból, incsiklandó fűszerezéssel készülnek, hogy minden falat gasztronómiai élvezet legyen. Élje át közösen szeretteivel a grillezés varázsát. Tűzről pattant Bertis Grill csemegék és felejthetetlen ízek.
9: Fedezd fel a Lidl üzletekben az ízletes, élvezetekkel és finomságokkal teli francia stílusú világot. Próbáld ki a 250 g-os French Style szárított szalámit provenci fűszerekkel 15,99 baniért, és a 100 g-os dükdükör sajt különlegességet 9,99

0: piacban ért. Lidl, igazán megéri. Reklámot hallottak. Nevelt gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
1: Az utóbbi időben hullámokban tör önre az elbizonytalanodás, lendülete és derülátása át fogja segíteni ezen a hullámvölgyön. Bika, kiváló napja lesz, kedves Bika, egy új felívelő szakasz kezdődik életében. Remek elképzelései vannak, és erőnlétédesen panaszkodhat. Hódításra képes, csak ne legyen túlzottan elhúzódó. Ikrek, dicséretre, elismerésre számíthat most, kedves ikrek, csak tovább fokozódik lelkesedése a siker láttán. Rák, volt szerelme, vissza akart érni önhöz, és ezt a tudomására is hozzom. Ön most azon gondolkodik, hogy mi hozta össze, majd szakította szét kapcsolatukat annak idején. Oroszlán, ha valami nem működik, érdemes megpróbálni helyrehozni, ha csak nem arról van szó, hogy a dolognak lejár az ideje, és túl kell lépni rajta. Szűz, most végre úgy érzi, hogy lendületbe jöttek önkörül az események. Önön múlik, hogy mikor távolít el az útból egy akadályt, ami eddig lehetetlenné tette az előre haladását. Szüntesse meg az akadályokat, kedves szűz. A TNT Szekeres Adrien híd a folyón felvételével megyünk tovább, aztán hírekkel jelentkezünk, utána meg ezzel jövő.

0: Molly Mars, Please Don't Let Me Go felvétele lesz hallható a hírek után, aztán jövünk a horoszkóp második felével. Jó reggelt!
1: Basszus, a Profi Rádió zenés gondolatébresztő műsora.

Nyereső napok, illetve a tegnapi gála tiszteletére alkottuk meg mára a kérdést reggelre. Ti milyen sportot üztetek fiatalon, vagy sportoltak-e aktívan most is valamit? Ha pedig tehetnétek, melyik sportágban próbálnátok ki magatokat? Illetve követtek-e valamilyen sportot, sportágat? Mária írja, én kosárlabdáztam sokáig, de ma már inkább csak túrázom itt a környéken. Egy napra szívesen lennék műkorcsolyában.

fegyelemre. Most a biciklizés a hobbim. De egyszer kipróbálnám a falmászást is. Na, ahhoz is bátorság kell. Kinga írja, világéletemben táncoltam, ami szerintem felér bármilyen sporttal, szívesen kipróbálnám az íjászatot.

0: Személyautó műszaki vizsga most csak 130 leért a Nexon kézivásárhelyi szervizében. 3,5 tonna alatti kis teherautó és SUV pedig csak 150 leért.
1: Itt a Happy Hour program, amely hétfőtől péntekig reggel 8 és 11 óra között érhető el.
2: Tudjuk, hogy manapság mindenki adás számít, és mindenki igyekszik a költségeit csökkenteni. Ezért kínálunk kedvezményes műszaki vizsgát egyetemisták és nyugdíjasok számára.
0: Hívd most a 0760 780 549-es telefonszámot, és foglalj időpontot, vagy gyere be személyesen a Nexon kézivásárhelyi szervizébe.
1: A programban való részvételhez hozd magaddal az egyetemista igazolványt vagy egy nyugdíjszelvényt. További információkat a Nexon Service Facebook oldalán találsz. Nexon. Együtt biztonságosan haladunk.
3: Hírek, tények, információk. Első kézből, tisztán és világosan. Itt a Profi Hírszolgálat.
4: Köszöntöm a rádió hallgatókat, a Profi FM híreit hallják, a mikrofonnál Kelemen Gábor. Kézivásárhelyen az elmúlt hétvégén zajló diáknapok nyitó felvonulása idén nem csak jókedvet, hanem vitát is kiváltott. A színes, zenés, humoros menet, amely más városokban is a rendezvények megszokott része, több felnőttnél felháborodást keltett, és a közösségi médiában éles reakciókat, sőt, fenyegetéseket is eredményezett. A kritikák egy része félreértésekből fakadt, voltak, akik politikai üzenetet láttak az eseményben, mások a tanulás rovására ment szórakozást bírálták. Különösen nagy visszhangot váltott ki egy csapat egyenpólója, amely rózsaszín női fürdőruha szerepelt, és ezt fiúk is viselték. A szervezők, valamint több szülő és tanár kiállt a diákok mellett hangsúlyozva, a rendezvény célja a közösségépítés és az önkifejezés. Tegnaptól a sporti a főszerep kézivásárhelyen, elrajtoltak a KSE napok, amely mozgalmas programokkal és közösségi élményekkel tölti meg a várost. A rendezvény sorozat egyik legfontosabb eseménye a keddi sportgála volt, ahol az önkormányzat és a KSE közösen díjazta a 2025-ös év kiemelkedő teljesítményeit. Az ünnepségen 15 szakosztály összesen 213 sportolója, valamint 34 edző és segédedző vehetett át elismerést. Idén két új sportága, a jiu-jitsu és a testépítés is helyet kapott a díjazottak között, de külön köszöntötték a nemzetközi sikereket elérő műkorcsolyázókat is, köztük a négyszeres országos bajnok Nagy Rozsnyai Lottit. A gálán elhangzott kézivásárhely nem csak a hazai bajnokságokban, hanem a világporondon is ott van. Ezt bizonyítják a válogatott tekézők, a kerékpáros szígyártó Roland balkáni bajnoki címe, valamint a városi jégkorong hagyománya is. Utóbbi kapcsán fontos bejelentést tettek, 2027-ben kézivásárhely ad otthont az Európai Ifjúsági Téli Olimpiai Fesztivál egyik helyszínének. A KSE napok programja tovább folytatódik, a következő nagy csúcspont május 9-én várható, amikor a város sportolói látványos ünnepi felvonulással mutatkoznak be a helyi lakosságnak. A részletes program a kézi.ro oldalon vagy a KSE napok Facebook oldalán található. Tegnap kora délután súlyos közúti baleset történt a 11-es országúton, Kézivásárhely és Onfalva között Berett-Kojtosz felőli kijáratánál. Egy személyi gépkocsi az első vizsgálatok szerint áttért a szemközti sávba, ahol frontálisan ütközött egy kamionnal. A baleset következtében a 23 éves női sofőr és 22 éves férfi utasa megsérült, őket kórházba szállították. A helyszínre érkező mentőegységek elsősegében részesítették az áldozatokat, az érintett útszakaszt teljesen lezárták. A forgalom órákra megbénult, a rendőrség vizsgálja a baleset pontos okait és körülményeit. A közlekedés valamivel délután 4 óra előtt indult újra, közölte a Kovászna megyei rendőrség. A román kormány keddi ülésén sürgősségi rendeletet fogadott el az oktatásban dolgozók támogatására. Ennek értelmében 1500 lej szakmai pótlékot kapnak a pedagógusok és a tanügyi kisegítő személyzet a jelenlegi tanévre. A juttatást májustól folyósítják, és a közoktatásban augusztus végéig, a felsőoktatásban szeptember végéig használható fel. A támogatás a 2022-2023-as tanévtől egészen a 2026-2027-es tanév végéig jár. Az összeget szakmai képzésekre, szakkönyvekre és az oktatási tevékenységekhez szükséges eszközökre lehet fordítani, ugyanakkor legalább 65%-át akkreditált továbbképzésekre kell költeni. A program finanszírozása uniós forrásokból történik az oktatási és foglalkoztatási célkitűzésekkel összhangban. Eddig a hírek, köszönöm a figyelmet, további jó rádiózást kívánok!
3: Profi Hírszolgálat. Tisztán és világosan. Basszus, hangosan jó élvezni. Basszus, a Profi Rádió zenés kultúra ébresztő műsor.

0: mai reggelen sportos oldalunkat vesszük elő. Startolt a tegnap a Kense napok, és volt egy nagyszerű sportgála, tegnap a Migadó Mérőzés Központ termében. Ezen felbuzdulva ma reggel kérdése az, hogy ti milyen sportot űztetek fiatalon, vagy sportoltok-e aktívan most is valamit. Ha pedig tehetnétek, mi lenne az a sportág, amiben szívesen kipróbálnátok magatokat? Akár csak egy alkalomra is. Az is érdekel, hogy milyen sportot, sportágat követtek figyelemmel. 0740-940-940 az elérhetőségünk. Péter írja, én a jégkorongot nyomtam, amíg a térdem bírta. Most egy kis asztali teniszre mindig kapható vagyok, haverokkal. Szerencsére ugye van is ahol. Sosem voltam egy nagy sportoló, de jogához hasonló nyújtásokat minden nap csinálok, írja Anikó. Amúgy a szörfözést próbálnám ki, írja. Ha egyszer lesz egy nagyobb csőtörés itt kézdén, lehet ki is próbálom. Hát Anikó, itt kézdén a vadvízi evezést is ki lehet próbálni, ha szakad a cső. Úgy gondolom.
1: Horoszkóp. Horoszkóp. A mérlektől a halakig.
0: Mérleg, barátja ellátja tanácsokkal, mert önt teljesen kétségbe ejtette egy nehéz ügy, ne kapaszkodjon valamibe, aminek visszavonhatatlanul vége van. Skorpió, májusban jobban vágyik a csendre és a nyugalomra, ha kicsit nyugtalanabbnak, fáradtabbnak érzi magát, szemteljen némi időt a hobbiának. Nyilas, új barátok jelennek meg az életében, kedves Nyilas, akik szélesítik látókörét és érzelmi támaszt nyújtanak önnek. Bak, egy jelenleg már tartó kapcsolatban az érzelmek elmélyülését hozza a mai nap. Élvezze ki ennek a szerelemnek minden pillanatát. Vízöntő. Tevékeny a mai napon, bármilyen munkát szívesen végez, csak ne diktáljanak, ne kényszerítsék semmire. Saját kezdeményezéseit ragyogóan kivitelezi. És végül halak. Zsúfolt napja van, kedves halak, de nem lelkesítik túlzottan a tennivalók. Nehezen múlik az idő, kétszer is neki kell indulnia, hogy egyszer célba érjen. Nem baj, tegye azt, kedves halak. 9 óra 40 perc körül megismételjük a horoszkópot. Jó reggelt!
1: Basszus, a Profi Rádió zenés gondolatébresztő műsor.

Szia! Én is kipróbálnám az íjászatot, vagy a célövészetet, vagy a falmászást is, írja Alpár. Ferenc megírja, én diák koromtól futok, és ez ma is kikapcsol. Amúgy szívesen beülnék egy rally autóba, de az agyos ülésre nem a sofőr, nem sofőrnek. Azt hiszem, Ferenc, ugye azt úgy mondják, hogy navigátor. Aki ül a sofőr mellett, és mondja jobbra-balra, mit tudom én, mekkora kanyar jön, milyen sebességre kell lassítani, és így tovább. Navigátor. Ti milyen sportot üztetek, fiatalon? Vagy sportoltok-e? Jelenleg, aktívan, valamit. Esetleg milyen sportágba próbálnátok ki magatokat? Követtek-e valamilyen sportot? 0740 940 az elérhetőség.

0: Celebration felvétele szólt itt a Profi Rádióban. 3-4-8 előtt vagyunk 2 perccel. Brigi írja, ha tehetném, a vívást próbálnám ki, de a röpöbda is kecsegtető. Lesz itt a kense napokon, ki fogom próbálni. Brigi, majd számolj be, hogy milyen volt. Amúgy a röplabda szervezőivel holnap lesz 9 órakor interjúnk itt a Profi Rádióban. Van időd? Hallgass meg a beszélgetést. De az is ki fog kerülni Facebook oldalunkra, vissza lehet majd hallgatni. Onnat is.
1: Reklám. Bizonyos utazások nem is az úti célról szólnak, hanem az odavezető út érzéséről. Éld meg az új szintet a SUV-ok világában. Az új Chery Tiggo 9 plug-in hibrid nem ismer kompromisszumot. Akár 1400 km hatótáv, 7 kényelmes ülés, brutális 428 lóerő és intelligens összkerék meghajtás. Ez nem csak egy autó, ez élmény minden úton. És a nyugalom? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia, mert számíthatsz rá. Fedezd fel a Chery teljes kínálatát, a Tiggo 4, a Tiggo 7 és a Tiggo 8 modelleket. Benzines, full hybrid és plug-in hybrid változatokkal már 22 ezer eurótól áfástól. Várunk téged Sepsiszentgyörgyön, a Brassó felé vezető úton található szalonunkba, ahol a Chery mellett megtekintheted a Peugeot, a Citroën és a DFSK modelljeit is.
2: Vannak helyek, ahol megáll az idő, és az ízek mesélni kezdenek. A kézdivásárhelyi Vadrózsák étterem 25 éve mesél a meghitt családi ebédekről, az esküvős nagynapokról, a nagy találkozásokról. Hagyományos erdélyi ízek, modern technológiával, minőség, figyelem. Várjuk kedves vendégeinket kézdivásárhelyen a Bem József utca 63 szám alatt, az Oroszfalvi kiáratnál. Vadrózsák 25 éve. Tradíció és megújulás minden falatban. Telefon 0744-374-823.
3: Készülj! Mert jön a Sepsi Book. Május 14 és 17-e között a Sepsi Arénában. Lapozz élményt!
2: Reklámot hallottak.
4: Készülj fel a vészhelyzetekre. Látogass el a www.fipregetit.ro oldalra.
2: Ön a Profi Rádiót hallgatja.

ide hallgatunk, hogy én az erőemelést próbálnám ki. De úszni is nagyon szeretek, nagyon várom már, hogy az úszoda elkészüljön. Azt én is várom.

A Bagosi Brothers Company forduló világfelvétele szólt itt a Profi Rádióban. Ma 1 euró 5 lej 21 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 46 bani, 1 angol font 6 lej 4 bani, 100 magyar forint 1 lej 43 bani, és 1 gram arany értéke 653 lej 58 bani. Jó reggelt!

Ez volt az Omega fekete pillangó felvétele. 8 óra van. Ez már a műsorunk második órájának a kezdete. Jó reggelt kívánok! Az volt a reggel kérdése, hogy felbuzdulva a KSN napok elstartolásán, hogy ti milyen sportot üztetek fiatalon, vagy sportoltok-e aktívan jelenleg is valamit. Ha pedig tehetnétek, melyik az a sportág, amiben szívesen kipróbálnátok magatokat, akár csak egy alkalomra is, milyen sportot, sportágot követtek figyelembe. Jó üzenetek érkeztek, köszönöm szépen! Beléptünk az óra a műsorunk második órájába, kérem szépen. Ma 9 órakor a Zöld Nap Egyesületnél tartózkodó, a Kanári-szigetekről érkezett Laura Santos Hernández és Mireia Morales Costa szakmai gyakornokok lesznek a vendégeink, akiket a tolmács Makó Puskás Fanni fog elkísérni, aki egy angol tanárnő, és aki a Spanyol Társadalmi Klub résztvevője. Februárban érkeztek, és fejenként 400 órát tevékenykedtek a szervezetnél. Az itt töltött idejükről, tapasztalataikról lesz szó. 10 órától megfolytatjuk a sulis hetünket. Ma a Bot Péter tanítóképző igazgatónője, Gál Zsuzsanna lesz a vendégünk. Tartsanak egy hullámoszon velünk! Itt lesz hamarosan Takács Nikolász Teli Hold felvétele. Ez a dal!

0: Bizonyos utazások nem is az úti célról szólnak, hanem az odavezető út érzéséről. Éld meg az új szintet a SUV-ok világában. Az új Chery Tiggo 9 plug-in hibrid nem ismer kompromisszumot. Akár 1400 km hatótáv, 7 kényelmes ülés, brutális 428 lóerő és intelligens összkerék meghajtás. Ez nem csak egy autó, ez élmény minden úton. És a nyugalom? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia, mert számíthatsz rá. Fedezd fel a Chery teljes kínálatát, a Tiggo 4, a Tiggo 7 és a Tiggo 8 modelleket. Benzines, full hibrid és plug-in hibrid változatokkal már 22 ezer eurótól áfástól. Várunk téged Sepsiszentgyörgyön, a Brassóferi vezető úton található szalonunkba, ahol a Chery mellett megtekintheted a Peugeot, a Citroën és a DFSK modelljeit is.
1: Vannak helyek, ahol megáll az idő, és az ízek mesélni kezdenek. A kézdivásárhelyi Vadrózsák étterem 25 éve mesél a meghitt családi ebédekről, az esküvős nagynapokról, a nagy találkozásokról. Hagyományos erdélyi ízek, modern technológiával, minőség, figyelem. Várjuk kedves vendégeinket kézdivásárhelyen a Bem József utca 63 szám alatt, az Oroszfalvi kiáratnál. Vadrózsák 25 éve. Tradíció és megújulás minden falatban. Telefon 0744 374 823.
2: Hogy a gépezet forogjon, akár csak az önvállalkozása forgótőkére van szükség. Mezőgazdászoknak, kis és közepes vállalkozóknak segítő partnerei vagyunk. LÁM, a megbízható hitelintézet, online a mikrokreditlám.ro címen.
1: Reklámot hallottak.
3: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.

0: Profi FM. Profi FM. Reklám. Miért választ minket oly sok ember nap, mint nap? Mert tudjuk, hogy az építkezés nem csak munka. Ez egy cél, egy új jövő, egy történet. Az ön története. És mi már 25 éve írjuk ezt önnel együtt. Most pedig jubileumi születésnapunk alkalmából szeretnénk még szebbé tenni ezt a történetet. Május 1-e és december 15-e között minden legalább 1000 lejes vásárlásra egy esélyt kap, hogy megnyerjen egy vadonatúj Ford Torneo Courier-t. A tájékoztató nem teljes körű, részletekért keresse fel Facebook oldalunkat, vagy honlapunkat. Depó. Több mint eladás. Kiszolgálás.
1: Épületgépészeti terve van szüksége? A Kászálux Konstrukció megoldja. 0267 312 272-es www.kászálux.co.ru.
2: Reklámot hallottak.

0: Klubi Rádió.
1: Újdonságok. Ritkán hallott finomságok.

0: Igyekszik a költségeit csökkenteni.
1: Ezért elindítottuk a Happy Hour programot a Nexon kézdivásárhelyi szervizében.
2: Hétfőtől péntekig reggel 8 és 11 óra között a diákok és nyugdíjasok kedvezményes áron vizsgáztathatják autójukat.
1: Személyautó már 130 leért, 3,5 tonna alatti kis teherautó és SUV pedig csak 150 leért.
2: Hívd most a 0760 780 549-es telefonszámot, vagy gyere be a szervizünkbe és foglalj időpontot.
0: A program egyetemisták és nyugdíjasok számára érhető el. Ezért kérjük, hozd magaddal az egyetemista igazolványt, vagy egy nyugdíjszelvényt. További információkat a Nexon Service Facebook oldalán találsz. Nexon. Együtt biztonságosan haladunk.
3: Hírek, tények, információk. Első kézből, tisztán és világosan. Itt a Profi Hírszolgálat.
4: Köszöntöm a rádió hallgatókat, a Profi FM híreit hallják, a mikrofonnál Kelemen Gábor. Hétfő este medvét videóztak le Alsó-Csernáton főútján, az ilyet állat végigszaladt az úton, miközben az autósok megálltak, hogy utat engedjenek neki. A felvételeken az is látszik, ahogyan a medve egy mellékutcába fordul, ott azonban egy kerékpározó családdal találta szembe magát. Az édesanyja gyors reakciójának köszönhetően a két gyerekkel együtt egy közeli udvarba menekültek, így sikerült elkerülni a veszélyt. A medve közben két férfi mellett is elszaladt, akik végül elkergették. Az alpolgármester szerint, mire a hatóságok kiérkeztek, az állat eltűnt és azóta sem tért vissza a településre. Hangsúlyozta, medveészlelés esetén a hatóságok minden alkalommal beavatkoznak és a lakosság biztonságát tartják szem előtt. Kézdiszentléleken két jelentős beruházás zajlik, ezért a településen és a környező útszakaszokon fokozott óvatosságra intik a közlekedőket. Jelenleg egyszerre dolgoznak a csatornarendszer kiépítésén és a Kézdivásárhely felé vezető kerékpárút alapozásán. A csatornázási munkálatok első szakaszában már lefektették a vezetéket Kézdiszentlélek és Kézdivásárhely között, a szennyvizet pedig a városba vezetik majd. A beruházás értéke mintegy 40 millió lej és a községközpontot érinti. Ezzel párhuzamosan épül a bicikliút is, amelynek egy része a csatorna vezeték fölött halad, így már a kivitelezők jelenleg az alapozási munkákat végzik. A tervek szerint a hálózat később tovább bővülhet a környező települések irányába is. A munkálatok ideje alatt a hatóságok türelmet és körültekintést kérnek a sofőröktől. Megszavazta kedden a parlament az Ilie Bolozsán vezette kormány elleni bizalmatlansági indítványt. A PESZEDE, az AUR és a BKE Románia az első frakció indítványa 281 támogató voksot kapott. Az állítsuk meg a gazdaság lerombolását, a lakosság elszegényítését és az állami vagyon kiárusítását célzó Bolozsán tervet, címet viselő dokumentumot 254 képviselő és szenátor írta alá. Ilie Bolozsán miniszterelnök a bizalmatlansági indítványról szóló szavazás közben távozott a parlament keddi üléséről. Távozás közben a kormányfő nem kívánt nyilatkozni a sajtónak. Diana Buzoiano környezetvédelmi miniszter kedden a parlamentben kijelentette, hogy az ország már 2,2 milliárd eurót költött a lej leértékelődésének megakadályozására. A jó hír azonban az, hogy a romániaiak világosan láthatják, hogyan válnak szét a táborok a román politikában, tette hozzá Buzoiano. Fontos döntést hozott az Európai Bizottság. Új ideiglenes támogatási rendszert fogadtak el, amely segítheti az európai gazdákat az emelkedő költségek kezelésében. A MedSAF nevű keret lehetővé teszi, hogy a tagállamok akár a megnövekedett üzemanyag és műtrágya költségek 70%-át megtérítsék a mezőgazdasági, szállítási és halászati ágazat szereplőinek. Az intézkedést a közel-keleti válság miatti energia és nyersanyagár emelkedése indokolja. Az új rendszer egyszerűbb adminisztrációt ígér, a támogatás mértékét átlagfogyasztás alapján is kiszámíthatják, így kevesebb dokumentációra lesz szükség. Egy gazdálkodó legfeljebb 50 ezer eurót kaphat, a program 2026 végéig érvényes. Romániában különösen időszerű a döntés, hiszen a kormány már több agrártámogatást is elindított, és hamarosan megkezdődhet az új uniós rendszer hazai bevezetésének előkészítése. Eddig a hírek, köszönöm a figyelmet, további jó rádiózást kívánok!
3: Profi Hírszolgálat. Tisztán és világosan.

0: Az otthonodat újítod fel, akár a ház külső megjelenése fontos számodra, az Ápril 91-nél jól jársz. A Passiflora Effect dekorfestéket ingyen színezzük neked, és minden 10 vödör prémium Passiflora nemes vakolat mellé az alapozót is ajándékba adjuk. Gyere az Ápril 91 üzletbe, Kézdivásárhelyen az Állomás utca 14 szám alá, és egyetlen úttal megoldhatod az összes festékkel kapcsolatos problémát, direkt a gyártótól. Ápril 91. Festékek minden felületre.
1: A Bertis Grill termékei a kerti partik elengedhetetlen kellékei. Friss és kiváló minőségű húsokból, incsiklandó fűszerezéssel készülnek, hogy minden falat gasztronómiai élvezet legyen. Élje át közösen szeretteivel a grillezés varázsát. Tűzről pattant Bertis Grill csemegék és felejthetetlen ízek.
2: Botlik ez tájtó! Egyszerre nyílik és bukik és csuklik és duvat szembe az ablak!
3: A Gaba Service gyors és szakszerű megoldást kínál. Ajtó- és ablakjavítás, beállítás, ajtók és ablakok beszerelése, szúnyogháló felújítása vagy méretre gyártása. Gaba Service. Hívjon bizalommal a 0766 700 956-os telefonszámon.
2: Hogy mondta? 0766 700 956?
3: Vagy megtalál Facebookon is Gaba Service néven. Ha május, akkor moccan a város. KSE napok 2026. május 5-e és 10-e között Kézdivásárhelyen. Izgalmas mérkőzések, sportbemutatók, megmérettetések és vetélkedők várnak valamennyi sportágban. Ugyanakkor találkozhatsz a sportolókkal május 9-én szombaton 10 órától az ünnepi felvonuláson. A részletes programért kattints a www.kézdi.ro honlapra. KSE napok 2026. május 5-e és 10-e között Kézdivásárhelyen. Tarts velünk!
4: Hogy legyőzzem a puffadást, kerestem a változást. Saját főztemet eszem, kis adagban étkezem, a diétám kőkemény, de nem teljes az eredmény. Enzim hiány. Próbáld ki a Kebene Enzit 8 emésztés segítő enzimkomplexel, plusz a gázbuborékokat kiküszöbölő szimetikonnal. Légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz. Olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
5: Reklámot hallottak.
6: Profi Rádió.
5: Újdonságok.

ez volt Inna Vini és J-Over felvétele 2024-ből a Stuck in a Limbo 2024-ből. Na majdnem összejött. 13 óra és 1 perc van. Sziasztok, köszöntök mindenkit, itt Neszke Kriszta vagyok. Ez pedig már a ma délutáni kívánság műsorunk. El is indítom, május 6-án Frida és Ivett névnap van. Őket tudjátok köszönteni az előttünk álló 3 óránkban. Aztán, hogyha van olyan dalotok, amit szívesen meghallgatnátok, azt is el tudjátok küldeni nekünk SMS-ben a 0740 940 940-es SMS számunkra. Itt lesz az első óránkban.

0: is jó rádiózást kívánok mindenkinek, indult a hátam a délutáni kívánság műsorunk. Vastag Csaba felvételével indítjuk, 2020-ból érkezik az ugyanúgy szép.
1: Zenés üzenetek a Profirádióban.
2: Krisztával.
1: Krisztával.
3: Kívánság műsor, a zene árad belőle. Profi FM.
1: Profi FM.

0: szép.
1: Vajon érdekli a távoli nagyvárosi rádiókat, hogy elvesztetted a pénztárcádat, vagy hogy milyen sikereket ért el a gyereked a legutóbbi versenyen? Mi itt vagyunk, látjuk és mondjuk. Nálunk a hírek nem írnak véget a megye határnál. A mi időjárás jelentésünk neked szól, a mi híreink rólad szólnak. Egy közösség vagyunk. Köszönjük, hogy minket hallgatsz. Profi Rádió. A zene árad belőle.

0: Készülj! Mert jön a Sepsibuk! Május 14 és 17-e között a Sepsi Arénában. Lapozz élményt!
1: Elmegyek az orvoshoz kivizsgálásra, meg is történt. Azt mondja az orvos, nézze, víz van a lábában, homok van a veséjében, epeköve is van, és a vérereim meg a nyaki csigolyák igencsak tele vannak mésszel. Mondom, már csak egy kis cimentet kell találjon bennem, és olyan leszek, mint az Euroconstruct.
2: Euroconstruct. Nálunk minden megtalálható, ami az építkezéshez szükséges. Friss beton, tégla minden típusban, kötő- és tetőfedő anyagok, szigetelések, és minden, amit még el tud képzelni. Várjuk lerakatunkban. Az Oroszfalvi vasútátkelő mellett. Telefon 0788 323 012, illetve 0267 364 481.
3: Jogosítvány vagy szakvizsga?
4: A válasz Kóter Autósiskola.
3: Teljes körű elméleti és gyakorlati képzést nyújtunk. Legyen szó bármilyen kategóriáról vagy hivatásos szakvizsgáról. Áruszállítás, kamion vagy taxi. Nálunk mindent egy helyen megszerezhetsz. Tapasztalt oktatók, korszerű járműpark és verhetetlen árak várnak. Kedvező áraink mellé részletfizetési lehetőséget biztosítunk. Látogasson el hozzánk új, tágas termünkbe. Címünk Vasút utca 77 szám, a régi busz megállóval szemben. Kóter Autós Iskola. Telefonszámunk 0267 361 200. Indulj el velünk a karriered felé.
5: Mi lenne, ha 5 év múlva visszahallanád ezt a reklámot, és rájönnél, hogy ez volt az a pillanat, amikor megváltoztathattad volna a pénzügyeidet? Miközben a világ legnagyobb befektetői és a nemzeti bankok csendben, aranyban menekítik a vagyonukat, te mit teszel, hogy megvédd a pénzed? A Prime Asset Group lehetőséget ad, hogy valódi, kézzelfogható aranyad vagy ezüstöd legyen már 125 lejtől. Teljes hozzáférés, nincs lekötés. Pagold.ro. Tedd meg az első lépést ma, a jövőbeli önmagad meg fogja köszönni. További információ pagold.ro. Pagold.ro.
6: Reklámot hallottak. Közérdekű felhívás következik.
7: Hallottad már a környezetedben, hogy csúsztasod a te is valamit, hát ha gyorsabb az ügyintézés? Ha azok között vagy, akik még nem, akkor az nagyon rendben van. Egy normális világban ennek a fajta figyelmességnek nincs keresni valója. Itt az idő, hogy leszokjunk a kenőpénz adásáról. A megvesztegetést börtönnel büntetik. Ezt a kampányt a Románországos Korrupció Ellenes Igazgatóság kezdeményezte a Stop Contrabanda program támogatásával.
6: Közérdekű felhívás hangzott.

A Profi Rádióban pontosan tudósítunk a környéken történő eseményekről. Ezek az információk gyakran gyorsabban és részletesebben elérhetők, mint a nagyobb médiumokból. Köszönjük, hogy minket hallgat!

0: Megyettem. Vidd le!
1: Mi csinálsz, ember? Hát meg vagy-e bolondú, vagy tegyed üle magát egy a súlyokot?
0: Hát mi csináljak? Hát edzek, ember, emelem a vasakot.
1: Hát de ne itthon egyed üle, ember, magad rá, hát itt nyomorodsz meg a nyomó széken.
0: Hát hova anya vajon?
1: Gyere a Mass Effect-be.
0: Hova?
1: A Mass Effect-be, a stadionnal szembe, benn az utcába. Oda jönnek a legkeményebb gyerekek.
2: Hogy a gépezet forogjon, akár csak az önvállalkozása forgótőkére van szükség. Mezőgazdászoknak, kis és közepes vállalkozóknak segítő partnerei vagyunk. LÁM, a megbízható hitelintézet online a mikrokreditlám.ro címen.
3: A Bertis Grill termékei a kerti partik elengedhetetlen kellékei. Friss és kiváló minőségű húsokból, incsiklandó fűszerezéssel készülnek, hogy minden falat gasztronómiai élvezet legyen. Élje át közösen szeretteivel a grillezés varázsát. Tűzről pattant Bertis Grill csemegék és felejthetetlen ízek.
4: A kutyák ettek-e legényét?
5: Nem.
4: A tüzet raktátok-e meg a kazamba legényét?
5: Nem.
4: Állónap bújjátok a telefon. Kommunikálni zéro, bújjon a telefon. Honnaptól nektek más telefonotok lesz legényi.
6: Nekem azt kéne, melyik a vitrínbe a hobbina, aki van téve az A21-es Samsung.
4: S neked milyen kéne?
7: Előn legyen 4 blitz, hátul 14 blitz.
4: Nem, 36 blitz. Hallod egy blitz? Honnan neked a telefonod lesz blitz, hogy azon nem lesz blitz? Azon csak gomb lesz, mert jöttek a hobbigi esembázik az újfajta régi gombos telefonok, amelyiken volt csillagszászká. Érted is? Olyan lesz legényi.
6: Kézdi Vasárhány megtalál bennünket a 32-es útból, egyes számon ott a kasza anya mellett, ott a nyarda mellett. Kovásznál a Szabadság utca 23-as számon ott közvetlen a Telekom szomszédságában.
8: Hobbigiesen.
2: Nap mint nap ízletes és kedvező áru gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. Változatosság és frissesség alacsony áron. Tudod, hogy igazán megéri. A Lidlben a zöldspárga 500 g-os kötésenként 17,99 bani, és a piros alma 2 kg-os kiszerelésben 7,99 bani. Lidl. Igazán megéri.
9: Reklámot hallottak.
10: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.

Lady Gaga felvétele, és itt is van az első érdekességünk ma délután. Alex Horan ismét ledobta a szerelembombát, a toplistákat minden alkalommal meghódító énekes minden bizonnyal ismét befészkeli magát a slágerlisták élére a Fine Place to Die című szerzeményével. Azt már megszokhattuk, hogy Alex Horan bármihez hozzányúl, az aranyá válik, és ez történt annak idején az Ordinary, nemrégiben pedig a Fever Dream esetében is. Az új felvétel kétségtelenül egy új korszak következő előfutára is. A számból posztolt ízelítő megjelenése óta hatalmas utat járt be, több milliós megtekintést generált a közösségi média platformokon, emellett pedig rajongók ezrei készítettek rá videókat. Az érzelmes balladát először 2026-os Finding Family on the Road turnéján hallhatta a közönség. Annyira őrülten szeretlek, és ez megrettent, mert el sem tudom képzelni az életemet nélküled. A legjobb döntésem volt, hogy megkértem a kezed, hiszen a legcsodálatosabb nőt vettem feleségül, akivel valaha találkoztam. Megígérem, hogy mindig téged és a családunkat teszem az első helyre, és ha a halál el is választ minket, megígérem, hogy minden egyes életemben megkereslek. Vallotta Alex Horan egy TikTok videóban, ahol nem csak a megható sorokat olvashattuk, de a Fine Place to Die refrénjét is megmutatta a követőinek. A kettejük kötelékének erőssége pedig nem véletlen. Az énekes feleségével, Coverrel ugyanis élete legsötétebb pillanataiban találkozott. Alex Horan mindennapjait ugyanis korán meghatározta, a szülők elvesztése miatt így állsz, amelyről nyíltan beszél dalaiban és interjúiban, beleértve ezt az új megjelenést is. Azóta támasza egyben munkatársa Cover Annan, akivel közösen indult Alex karrierje, idén pedig már Grammy jelöléssel tüntette ki a szakma az Ordinary című világslágeréért.

0: Személyautó műszaki vizsga most csak 130 leért a Nexon kézivásárhelyi szervizében. 3,5 tonna alatti kis teherautó és SUV pedig csak 150 leért.
1: Itt a Happy Hour program, amely hétfőtől péntekig reggel 8 és 11 óra között érhető el.
2: Tudjuk, hogy manapság mindenki adás számít, és mindenki igyekszik a költségeit csökkenteni. Ezért kínálunk kedvezményes műszaki vizsgát egyetemisták és nyugdíjasok számára.
0: Hívd most a 0760 780 549-es telefonszámot, és foglal időpontot, vagy gyere be személyesen a Nexon kézivásárhelyi szervizébe.
1: A programban való részvételhez hozd magaddal az egyetemista igazolványt vagy egy nyugdíjszelvényt. További információkat a Nexon Service Facebook oldalán találsz. Nexon. Együtt biztonságosan haladunk.
3: Hírek, tények, információk. Első kézből, tisztán és világosan. Itt a Profi Hírszolgálat.
4: Köszöntöm a rádió hallgatókat, a Profi FM híreit hallják, a mikrofonnál Kelemen Gábor. Kézivásárhelyen az elmúlt hétvégén zajló diáknapok nyitó felvonulása idén nem csak jó kedvet, hanem vitát is kiváltott. A színes, zenés, humoros menet, amely más városokban is a rendezvények megszokott része, több felnőttnél felháborodást keltett, és a közösségi médiában éles reakciókat, sőt, fenyegetéseket is eredményezett. A kritikák egy része félreértésekből fakadt, voltak, akik politikai üzenetet láttak az eseményben, mások a tanulás rovására ment szórakozást bírálták. Különösen nagy visszhangot váltott ki egy csapat egyenpólója, amelyen rózsaszín női fürdőruha szerepelt, és ezt fiúk is viselték. A szervezők, valamint több szülő és tanár kiállt a diákok mellett, hangsúlyozva, a rendezvény célja a közösségépítés és az önkifejezés. Tegnaptól a Sportia főszerep kézivásárhelyen elrajtoltak a KSE napok, amely mozgalmas programokkal és közösségi élményekkel tölti meg a várost. A rendezvény sorozat egyik legfontosabb eseménye a keddi sportgála volt, ahol az önkormányzat és a KSE közösen díjazta a 2025-ös év kiemelkedő teljesítményeit. Az ünnepségen 15 szakosztály összesen 213 sportolója, valamint 34 edző és segédedző vehetett át elismerést. Idén két új sportága, a jiu-jitsu és a testépítés is helyet kapott a díjazottak között, de külön köszöntötték a nemzetközi sikereket elérő műkorcsolyázókat is, köztük a négyszeres országos bajnok Nagy Rozsnyai Lottit. A gálán elhangzott kézivásárhely nem csak a hazai bajnokságokban, hanem a világporondon is ott van. Ezt bizonyítják a válogatott tekézők, a kerékpáros Szijjártó Roland balkáni bajnoki címe, valamint a városi jégkorong hagyománya is. Utóbbi kapcsán fontos bejelentést tettek, 2027-ben kézivásárhely ad otthont az Európai Ifjúsági Téli Olimpiai Fesztivál egyik helyszínének. A KSE napok programja tovább folytatódik, a következő nagy csúcspont május 9-én várható, amikor a város sportolói látványos ünnepi felvonulással mutatkoznak be a helyi lakosságnak. A részletes program a kézi.ro oldalon vagy a KSE napok Facebook oldalán található. Tegnap kora délután súlyos közúti baleset történt a 11-es országúton, Kézivásárhely és Onfalva között Berett-Kojtosz felőli kijáratánál. Egy személygépkocsi az első vizsgálatok szerint áttért a szemközti sávba, ahol frontálisan ütközött egy kamionnal. A baleset következtében a 23 éves női sofőr és 22 éves férfi utasa megsérült, őket kórházba szállították. A helyszínre érkező mentőegységek elsősegében részesítették az áldozatokat, az érintett útszakaszt teljesen lezárták. A forgalom órákra megbénult, a rendőrség vizsgálja a baleset pontos okait és körülményeit, a közlekedés valamivel délután 4 óra előtt indult újra, közölte a Kovász megyei rendőrség. A román kormány keddi ülésén sürgősségi rendeletet fogadott el az oktatásban dolgozók támogatására. Ennek értelmében 1500 lei szakmai pótlékot kapnak a pedagógusok és a tanügyi segítő személyzet a jelenlegi tanévre. A juttatást májustól folyósítják, és a közoktatásban augusztus végéig, a felsőoktatásban szeptember végéig használható fel. A támogatás a 2022-2023-as tanévtől egészen a 2026-2027-es tanév végéig jár. Az összeget szakmai képzésekre, szakkönyvekre és az oktatási tevékenységekhez szükséges eszközökre lehet fordítani, ugyanakkor legalább 65%-át akkreditált továbbképzésekre kell költeni. A program finanszírozása uniós forrásokból történik az oktatási és foglalkoztatási célkitűzésekkel összhangban. Eddig a hírek, köszönöm a figyelmet, további jó rádiózást kívánok!
3: Profi hírszolgálat. Tisztán és világosan!

0: Az Euroconstruct Kft. Raktár segédet alkalmaz. Elvárás, számítógép felhasználói szintű kezelése, csapatmunkára készség. Előnyt jelent a kereskedelemben szerzett tapasztalat. Az ajánlat, hosszú távú munkalehetőség, vonzó bérezés. Jelentkezés önéletrajzol a cég székhelyén, Kézdivásárhelyen a Május 1 utca 4 szám alatt, e-mailben az office@euroconstruct.ro címen, vagy érdeklődni a 0745 423 986-os telefonszámon lehet.
1: Bezártad a kulcsot az autóba?
2: Bio!
1: Csippes pót kulcsot akarsz az autónak?
2: Bio!
1: Nem menjen a kaputelefon?
2: Bio!
1: Biztonsági rendszer és kamerákat akarsz a házadra?
2: Bio!
3: Pécsi szeletet akarsz sütni?
1: Oh, nem, bio!
4: Igen, mert a 25 éves bioelektroniknál éppen pécsi szeletet nem csinálnak, hanem minden, ami biztonság technika. Kézdivásárhelyen a 19-as udvartérben vagy a múzeum mellett lehet a bótba érdeklődni. S ha nem, hívjad! 0728 463 769.
1: A bio!
5: Készülj, mert jön a Sepsibuk. Május 14 és 17-e között a Sepsi Arénában. Lapozz élményt!
6: Reklámot hallottak. Közérdekű felhívás következik. Kézdivásárhely önkormányzata felhívja a Kanta, a Kert és a Csernátoni utca tömbházak mögötti területén élő lakók figyelmét a közelgő korszerűsítési munkálatokra. Az önkormányzat kéri mindazon ingatlan tulajdonosokat, akik még nem csatlakoztak a közszolgáltatói rendszerekre, tehát a víz, csatorna, gáz vagy villanyhálózatra, hogy a lehető leghamarabb intézzék el a bekötéseket. Felhívják a figyelmet, hogy a munkálatok befejezését követő 5 évben a burkolatbontási tilalom miatt már nem lesz lehetőség az új csatlakozások kiépítésére. Kérik, tegyék meg a szükséges lépéseket még a felújítás megkezdése előtt. Kézdivásárhely önkormányzata köszöni a lakók megértését és együttműködését.
5: Közérdekű felhívás hangzott el.
7: Az étrendkiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.

ritkán hallott finomságot. Profi Rádió. A zene árad belőle.

széken. 2006-ban elindultunk, és azóta nem engedtük el egymás kezét. Köszönjük, hogy velünk voltatok jóban és rosszban, napsütésben és viharban. A Profi Rádió idén júliusban 20 éves lesz, de ez az ünnep nem rólunk szól, hanem rólad. Köszönjük a hűségedet. Profi Rádió. 20 éve közösen.

Ez volt a Maroon 5 felvétele, a Heartbeat. 14 óra és 1 perc van. Sziasztok, köszöntök ismét mindenkit. Ez már a ma délutáni kívánság műsorunk második órájának a kezdete. Május 6-án Frida és Ivett névnap van, őket tudjátok köszönteni továbbra is. Aztán, hogyha van olyan dalotok, amit szívesen meghallgatnátok, azt is el lehet küldeni nekünk SMS-ben a 0740-940-940-es SMS számunkra. Itt lesz a második óránkban a No Rule dala, a Kutatom.

0: Miért választ minket oly sok ember nap, mint nap? Mert tudjuk, hogy az építkezés nem csak munka. Ez egy cél, egy új jövő, egy történet. Az ön története. És mi már 25 éve írjuk ezt önnel együtt. Most pedig jubileumi születésnapunk alkalmából szeretnénk még szebbé tenni ezt a történetet. Május 1-e és december 15-e között minden legalább 1000 lejes vásárlásra egy esélyt kap, hogy megnyerjen egy vadonatúj Ford Torneo Courier-t. A tájékoztató nem teljes körű, részletekért keresse fel Facebook oldalunkat vagy honlapunkat. Depó. Több mint eladás. Kiszolgálás.
1: Akár az otthonodat újítod fel, akár a ház külső megjelenése fontos számodra, az Ápril 91-nél jól jársz. A Passiflora Effect dekorfestéket ingyen színezzük neked, és minden 10 vödör prémium Passiflora nemes vakolat mellé az alapozót is ajándékba adjuk. Gyere az Ápril 91 üzletbe, Kézdivásárhelyen az Állomás utca 14 szám alá, és egyetlen úttal megoldhatod az összes festékkel kapcsolatos problémát, direkt a gyártótól. Ápril 91. Festékek minden felület.
2: Bizonyos utazások nem is az úti célról szólnak, hanem az odavezető út érzéséről. Éld meg az új szintet a SUV-ok világában. Az új Chery Tiggo 9 plug-in hibrid nem ismer kompromisszumot. Akár 1400 km hatótáv, 7 kényelmes ülés, brutális 428 lóerő és intelligens összkerék meghajtás. Ez nem csak egy autó, ez élmény minden úton. És a nyugalom? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia, mert számíthatsz rá. Fedezd fel a Chery teljes kínálatát, a Tiggo 4, a Tiggo 7 és a Tiggo 8 modelleket. Benzines, full hybrid és plug-in hybrid változatokkal már 22 ezer eurótól áfástól. Várunk téged Sepsiszentgyörgyön, a Brassóferi vezető úton található szalonunkba, ahol a Chery mellett megtekintheted a Peugeot, a Citroën és a DFSK modelljeit is.
0: Reklámot hallottak.
3: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.

0: Klubi Rádió.
1: Újdonságok. Ritkán hallott finomságok.
0: Klubi Rádió.
1: A zene árad belőle.

0: Botlik az ajtó. Egyszerre nyílik és bukik és csuklik és duvat szembe az ablak.
1: A Gaba Service gyors és szakszerű megoldást kínál. Ajtó és ablakjavítás, beállítás, ajtók és ablakok beszerelése, szúnyogháló felújítása vagy méretre gyártása. Gaba Service. Hívjon bizalommal a 0766 700 956-os telefonszámon.
0: Hogy mondta? 0766 700 956?
1: Vagy megtalál Facebookon is Gaba Service néven. Ha május, akkor moccan a város. KSE napok 2026. május 5-e és 10-e között Kézdivásárhelyen. Izgalmas mérkőzések, sportbemutatók, megmérettetések és vetélkedők várnak valamennyi sportágban. Ugyanakkor találkozhatsz a sportolókkal május 9-én szombaton 10 órától az ünnepi felvonuláson. A részletes programért kattints a www.kézdi.ro honlapra. KSE napok 2026. május 5-e és 10-e között Kézdivásárhelyen. Tarts velünk!
2: Prettoni, kültéri PVC és német alumínium redőnyök, polietirén habbal töltött lamellák, több forma és színárnyalat, típusok, külsőtokos, felsőtokos, manuális vagy motoros működtetés. Célja az árnyékolás, hang és hőszigetelés. Szinte bármilyen ablakra és ajtóra felszerelhetőek. Méretvételre, szerelésre, házhoz megyünk bárhol a megyében. Bemutató üzleteink Kézdivásárhely, Kossuth Lajos utca 4 szám, Sepsiszentgyörgy, Gödri Ferenc utca 25 szám. Telefonszámunk 0722 130 130. Prettoni. Méretre szabva.
3: Reklámot hallottak.

Annó úruldala, és itt is van a második érdekességünk. Két betű fedezi egy ország költségvetésének a felét. Amikor az internet még gyerekcipőben járt, az országok saját egyedi weboldal címeket kaptak, hogy a felhasználók eligazodhassanak az új online világban. Mint ismert, a magyaroké ugye a .hu domain, a románoké a .ro, azonban volt egy ország, amely csak most évtizedekkel később realizálja ennek a néhány betűnek az előnyeit. Ez pedig nem más, mint egy kis karibi sziget, az Egyesült Királyság tengeren túli területe, Anguilla, amely 1995 óta használja a .ai címet. A mesterséges intelligencia fellendülésével 2022-től kezdődően egyre több vállalat és magánszemély fizet azért, hogy új weboldalakat regisztráljon .ai végződéssel. A robbanást a ChatGPT megjelenésétől datálják, ugyanis míg 2022-ben még csak 144 ezer ilyen végződésű oldal volt, 2023-ra 354 ezer, két évvel később már 1 millió, és 2026 áprilisában 1,22 milliót is meghaladta ez a szám. Ennek eredményeként 2025-ben a .ai domain regisztrációkból és megújításokból származó bevételek összesen 93 millió dollárt tettek ki, a kormányzati költségvetés mindegy 47%-át. Ezt felhasználva a korábban luxus hajó útjairól ismert mindössze 16 ezer lakossal rendelkező ország számos jóléti intézkedést hozott. Többek között adócsökkenések kezdődtek, a gyerekek számára ingyenessé tették az egészségügyet, és még egy új nemzetközi repülőteret is építettek. Mindezt úgy, hogy az újabb mérföldkőhöz csak 2026 februárjában ért el az ország, amikor a bot.ai cím több mint 1,2 millió dollárért kelt el a Sedo domain piac téren. Ez volt az első nyilvánosan rögzített eset, amikor 7 számjegyű összeget fizett egy .ai doménért. A bot.ai előtt a wisdom.ai volt a rekorder, amely 2025 októberében 750 ezer dollárért kelt el. Na, úgy néz ki, hogyha valaki jól járt és profitált abból, hogy megjelent a mesterséges intelligencia, az Anguilla.

0: spórolnál az abroncs cserén? Most megteheted! Vásárolj 4 darab nyári gumit a Nexon Service-ben, és 50% kedvezményt adunk a felszerelés árából. Már van nyári szetted? Gyere csak cserére! És mi ingyenesen átvizsgáljuk autódat 12 pont alapján, hogy nyugodtan indulhass útnak. De siess! Az ajánlat április 30-áig, és csak az első 50 ügyfélnek szól, akik megemlítik, hogy hallották a hirdetést, vagy felmutatják Facebook posztunkat. Foglalj időpontot online, vagy fordulj szervizünkhöz bizalommal. Nexon. Együtt biztonságosan haladunk.
1: Hírek, tények, információk. Első kézből, tisztán és világosan. Itt a Profi Hírszolgálat.
2: Köszöntöm a rádió hallgatókat, a Profi FM híreit hallják, a mikrofonnál Kelemen Gábor. Hétfő este medvét videóztak le Alsó-Csernáton főútján. Az ilyet állat végigszaladt az úton, miközben az autósok megálltak, hogy utat engedjenek neki. A felvételeken az is látszik, ahogyan a medve egy mellékutcába fordul, ott azonban egy kerékpározó családdal találta szembe magát. Az édesanyja gyors reakciójának köszönhetően a két gyerekkel együtt egy közeli udvarba menekültek, így sikerült elkerülni a veszélyt. A medve közben két férfi mellett is elszaladt, akik végül elkergették. Az alpolgármester szerint, mire a hatóságok kiérkeztek, az állat eltűnt, és azóta sem tért vissza a településre. Hangsúlyozta, medveészlelés esetén a hatóságok minden alkalommal beavatkoznak, és a lakosság biztonságát tartják szem előtt. Kézi Szentléleken két jelentős beruházás zajlik, ezért a településen és a környező útszakaszokon fokozott óvatosságra intik a közlekedőket. Jelenleg egyszerre dolgoznak a csatornarendszer kiépítésén és a Kézdivásárhely felé vezető kerékpárút alapozásán. A csatornázási munkálatok első szakaszában már lefektették a vezetéket Kézi Szentlélek és Kézdivásárhely között, a szennyvizet pedig a városba vezetik majd. A beruházás értéke mintegy 40 millió lej és a községközpontot érinti. Ezzel párhuzamosan épül a bicikliút is, amelynek egy része a csatorna vezeték fölött halad, így már a kivitelezők jelenleg az alapozási munkákat végzik. A tervek szerint a hálózat később tovább bővülhet a környező települések irányába is. A munkálatok ideje alatt a hatóságok türelmet és körültekintést kérnek a sofőröktől. Megszavazta kedden a parlament az Ilie Bolozsán vezette kormány elleni bizalmatlansági indítványt. A PESZEDE, az AUR és a BK Románia az első frakció indítványa 281 támogató voksot kapott. Az állítsuk meg a gazdaság lerombolását, a lakosság elszegényítését és az állami vagyon kiárusítását célzó Bolozsán tervet, címet viselő dokumentumot 254 képviselő és szenátor írta alá. Ilie Bolozsán miniszterelnök a bizalmatlansági indítványról szóló szavazás közben távozott a parlament keddi üléséről. Távozás közben a kormányfő nem kívánt nyilatkozni a sajtónak. Diana Buzoiano környezetvédelmi miniszter kedden a parlamentben kijelentette, hogy az ország már 2,2 milliárd eurót költött a lej leértékelődésének megakadályozására. A jó hír azonban az, hogy a romániaiak világosan láthatják, hogyan válnak szét a táborok a román politikában, tette hozzá Buzoiano. Fontos döntést hozott az Európai Bizottság. Új ideiglenes támogatási rendszert fogadtak el, amely segítheti az európai gazdákat az emelkedő költségek kezelésében. A MedSAF nevű keret lehetővé teszi, hogy a tagállamok akár a megnövekedett üzemanyag és műtrágya költségek 70%-át megtérítsék a mezőgazdasági, szállítási és halászati ágazat szereplőinek. Az intézkedést a közel-keleti válság miatti energia és nyersanyagár emelkedése indokolja. Az új rendszer egyszerűbb adminisztrációt ígér, a támogatás mértékét átlagfogyasztás alapján is kiszámíthatják, így kevesebb dokumentációra lesz szükség. Egy gazdálkodó legfeljebb 50 ezer eurót kaphat, a program 2026 végéig érvényes. Romániában különösen időszerű a döntés, hiszen a kormány már több agrártámogatást is elindított, és hamarosan megkezdődhet az új uniós rendszer hazai bevezetésének előkészítése. Eddig a hírek, köszönöm a figyelmet, további jó rádiózást kívánok!
1: Profi Hírszolgálat. Tisztán és világosan.

0: A Bertis Grill termékei a kerti partik elengedhetetlen kellékei. Friss és kiváló minőségű húsokból, incsiklandó fűszerezéssel készülnek, hogy minden falat gasztronómiai élvezet legyen. Élje át közösen szeretteivel a grillezés varázsát. Tűzről pattant Bertis Grill csemegék és felejthetetlen ízek.
1: A kutyák ettek el legényét?
2: Nem.
1: S a tüzet raktátok-e meg a kazamba legényét?
2: Nem.
1: S állóna bújjátok a telefon. Kommunikálni zero, bújjon a telefon. Honnaptól nektek más telefonotok lesz legényét.
3: Nekem azt kéne, melyik a vitrínben a hobina, aki van téve az A21-es Samsung.
1: S neked milyen kéne?
4: Elő legyen 4 blitz, hátul 14 blitz.
1: Nem, 36 blitz. Hallod-e blitz? Honnan neked a telefonod lesz blitz, hogy azon nem lesz blitz? Azon csak gomb lesz, mert jöttek a hobigiásán bázik az újfajta régi gombos telefonok, amelyeken volt csillagszázká. Érted? És olyan lesz, legény.
3: Kézdi Vásárhány megtalál bennünket a 32-es útból, egyes szám alatt a kaszárnya mellett, ott a járda mellett. Kovásznál a Szabadság utca 23-as szám alatt közvetlen a Telekom szomszédságában.
5: Hobigiásán.
6: Reklámot hallottak. Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
7: A Profi Rádióban gyakran bemutatjuk a helyi zenészeket és kulturális alkotókat, így elősegítjük a helyi kultúra és művészetek fejlődését. Ez egyedülálló lehetőséget

évesek lettünk, de sosem éreztük magunkat fiatalabbnak. A Profi Rádió ránc felvarrást kapott. Megújult arculat, friss szignálok és vadonatúj hangzás. Így ünnepeljük veletek ezt a két évtizedet. Legyen szó a reggeli basszus plusz izgalmas vendégeiről, vagy délután a zenés kívánságműsor kedvenc dalairól. Mostantól minden modernebb

0: Ez volt a Follow the Flow és a Matek 2021-ből. 15 óra van pár másodpercen belül, úgyhogy itt is vagyunk a ma délutáni kívánságműsorunk harmadik és egyben utolsó órájának a kezdetén. Május 6-át Frida és Ivett névnap van. Őket tudjátok köszönteni az utolsó óránkban is. Aztán, hogyha van még olyan dalotok, amit nem hallottatok eddig és meghallgatnátok, azt minél hamarabb küldjétek el nekünk SMS-ben a 0740 940 940-es SMS számunkra. Itt lesz az utolsó óránkban Arthur Rambo dala.
1: Nem akarsz engem, én akarlak téged. Akarsz engem, én akarlak téged. Ugyanaz maradok a véglet a válsz. Ha nem akarsz menni, miért nem maradsz?
0: Aztán a Sad Boys és Andy közös remixe.

0: további jó munkát és jó rádiózást kívánok mindenkinek. Indul az utolsó egy óránk. Ma délután Lorindalával érkezik a Feels Like Heaven.
1: Zenés üzenetek a

0: fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom, pápfájdalom, Aduden Express Forte lágykapszulák. Ez egy gyógyszer, olvassa figyelmesen a beteg tájékoztatót.
1: Készülj! Mert jön a Sepsibook! Május 14 és 17-e között a Sepsi Arénában. Lapozz élményt!
2: Ökökhe, jó meg vagy hízva?
3: Hát én hogy lennék, édesapa? Hát én járok gyúrni, s azért.
2: Hova?
3: Gyúrni.
2: Túrni? Hova túrni?
4: Alagat ezt a túrtalkot is nyúlk a kaszálót, még te is ezt akarod-e túrni?
3: Gyúrni, édesapa, kezdjön a Mass Effect-be.
2: Mass Effect-be?
3: Igen, a stadionnal szemben, benne az utca.
4: A disznyúknak attól lennik Mass Effect. Az a legalsó Mass Effect. Na menj a Mass Effect-be akkor.
1: Reklámot hallottak. Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas. Közérdekű felhívás következik.
5: 2026. május 9-én szombaton délelőtt 10 órától a Romániai Motoros Klubok Federációja országszerte figyelemfelkeltő motorbaleset megelőzési felvonulást szervez. Szombaton délelőtt 10 órakor Kézdivásárhelyről a Flagellum DMC Klubház elől indulnak, aztán Kovásznát, Sepsiszentgyörgyöt érintve visszaérnek Kézdivásárhelyre. A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak, lehet csatlakozni a felvonuláshoz, ugyanakkor felhívják a figyelmet a motoros szezon kezdetére, és kérik a közlekedésben résztvevőket, hogy a szezon ideje alatt is figyeljenek a motorosokra.
1: Közérdekű felhívás hangzott el.

0: Az Euroconstruct Kft. Raktár segédet alkalmaz. Elvárás, számítógép felhasználói szintű kezelése, csapatmunkára készség. Előnyt jelent a kereskedelemben szerzett tapasztalat. Az ajánlat, hosszú távú munkalehetőség, vonzó bérezés. Jelentkezés önéletrajzol a cég székhelyén, Kézdivásárhelyen a Május 1 utca 4 szám alatt, e-mailben az office@euroconstruct.ro címen, vagy érdeklődni a 0745 423 986-os telefonszámon lehet.
1: Készülj! Mert jön a Sepsibuk! Május 14 és 17-e között a Sepsi Arénában. Lapozz élményt!
2: Botlik ez tájtó! Egyszerre nyílik és bukik és csuklik és duvat szembe az ablak!
0: A Kaba Service gyors és szakszerű megoldást kínál. Ajtó- és ablakjavítás, beállítás, ajtók és ablakok beszerelése, szúnyogháló felújítása vagy méretre gyártása. Kaba Service. Hívjon bizalommal a 0766 700 956-os telefonszámon.
2: Hogy mondta? 0766 700 956?
0: Vagy megtalál Facebookon is Kaba Service néven.
3: Reklámot hallottak.

Arthur Rambo felvétele szólt, és itt is van az utolsó érdekességünk ma délután. Elszabadult a mesterséges intelligencia, és törölte egy vállalat teljes adatbázisát. Szerencsére a törölt adatokat azért sikerült helyreállítani. A Pocket OS alapítója Jer Crane elmondta, hogy a Cursor nevű mesterséges intelligencia alapú kódoló eszköz április 24-én mindössze 9 másodperc alatt törölte a vállalat teljes adatbázisát, és a biztonsági mentéseket is a Railway nevű felhőszolgáltatónál. A ChatGPT-hez hasonló chatbotokkal ellentétben ezek az MI programok képesek a felhasználó helyett műveleteket végrehajtani, fájlokat keresni, kódokat írni, bejelentkezési adatokat használni, és külső szolgáltatásokat is igénybe venni. Ha azonban széleskörű hozzáféréssel rendelkeznek, egy téves becslés vagy rossz válasz üzleti katasztrófához vezethet. A Pocket OS autókölcsönző cégek számára fejleszt szoftvereket, amelyek a foglalások, fizetések, az ügyfél adatok és a járművek nyomonkövetésében segítenek. A Cursornak még csak egy tesztverziója működött, ami lehetővé tette a fejlesztők számára, hogy biztonságosan kipróbálják a változtatásukat, mielőtt elérhetővé tennék az ügyfelek számára. Miután a Cursor hitelesítési problémákba ütközött, állítólag saját maga döntött úgy, hogy kijavítja a hibákat azzal, hogy a felhőn keresztül töröl egy adatrészt. A mesterséges intelligencia talált egy API tokent, egy rövid kódsorból álló digitális kulcsot, amellyel igazolni tudta, hogy rendelkezik a törléshez szükséges jogosultsággal. A Railway rendszer beállítása pedig lehetővé tette számára, hogy megerősítés nélkül hajtsa végre a műveletet, és mivel a biztonsági mentések közel voltak a fő adatbázishoz, azok is törlődtek. Az ügyfelek így elvesztették a foglalásaikat és az új regisztrációkat, valamint azoknak az adatai is elvesztek, akik a bérelt autóikat akarták átvenni. A Railway-nek viszont sikerült visszaállítani őket. Az adatbázis törlése után a Cursor beismerte, hogy csak találgatott, engedély nélkül cselekedett, és nem értette meg a parancsot, mielőtt végrehajtotta volna. A korábbi jelentések szerint a Cursor figyelmen kívül hagyta a felhasználói szabályokat, olyan fájlokat is módosított, amelyekhez nem szabadott volna nyúlnia, és a rábízott feladaton túli lépéseket tett. Az adatbázis törlése tehát nem a véletlen műve, hanem egy nagyobb, aggasztóbb tendencia következő lépése volt.

0: műsorunkban gyakran helyi vállalkozások hirdetéseit sugározzuk, amelyek egy nagyobb eséllyel érik el a helyi vásárlókat. Ez közvetetten hozzájárul a helyi gazdaság fejlődéséhez, mivel a hallgatók könnyebben találhatnak helyi szolgáltatásokat és termékeket. Köszönjük, hogy minket hallgatsz!
1: Spórolnál az abroncs cserén? Most megteheted! Vásárolj 4 darab nyári gumit a Nexon Service-ben, és 50% kedvezményt adunk a felszerelés árából. Már van nyári szetted? Gyere csak cserére! És mi ingyenesen átvizsgáljuk autódat 12 pont alapján, hogy nyugodtan indulhass útnak. De siess! Az ajánlat április 30-áig, és csak az első 50 ügyfélnek szól, akik megemlítik, hogy hallották a hirdetést, vagy felmutatják Facebook posztunkat. Foglalj időpontot online, vagy fordulj szervizünkhöz bizalommal. Nexon. Együtt biztonságosan haladunk.
0: Hírek, tények, információk. Első kézből, tisztán és világosan. Itt a Profi Hírszolgálat.
2: Köszöntöm a rádióhallgatókat, a Profi FM híreit hallják, a mikrofonnál Kelemen Gábor. Kézdivásárhelyen az elmúlt hétvégén zajló diáknapok nyitó felvonulása idén nem csak jó kedvet, hanem vitát is kiváltott. A színes, zenés, humoros menet, amely más városokban is a rendezvények megszokott része, több felnőttnél felháborodást keltett, és a közösségi médiában éles reakciókat, sőt, fenyegetéseket is eredményezett. A kritikák egy része félreértésekből fakadt, voltak, akik politikai üzenetet láttak az eseményben, mások a tanulás rovására ment szórakozást bírálták. Különösen nagy visszhangot váltott ki egy csapat egyenpólója, amely rózsaszín női fürdőruha szerepelt, és ezt fiúk is viselték. A szervezők, valamint több szülő és tanár kiállt a diákok mellett, hangsúlyozva, a rendezvény célja a közösségépítés és az önkifejezés. Tegnaptól a Sportia főszerep Kézdivásárhelyen elrajtoltak a KSE napok, amely mozgalmas programokkal és közösségi élményekkel tölti meg a várost. A rendezvény sorozat egyik legfontosabb eseménye a keddi sportgála volt, ahol az önkormányzat és a KSE közösen díjazta a 2025-ös év kiemelkedő teljesítményeit. Az ünnepségen 15 szakosztály összesen 213 sportolója, valamint 34 edző és segédedző vehetett át elismerést. Idén két új sportága, a jiu-jitsu és a testépítés is helyet kapott a díjazottak között, de külön köszöntötték a nemzetközi sikereket elérő műkorcsolyázókat is, köztük a négyszeres országos bajnok Nagy Rozsnyai Lottit. A gálán elhangzott Kézdivásárhely nem csak a hazai bajnokságokban, hanem a világporondon is ott van. Ezt bizonyítják a válogatott tekézők, a kerékpáros Szigyártó Roland balkáni bajnoki címe, valamint a városi jégkorong hagyománya is. Utóbbi kapcsán fontos bejelentést tettek, 2027-ben Kézdivásárhely ad otthont az Európai Ifjúsági Téli Olimpiai Fesztivál egyik helyszínének. A KSE napok programja tovább folytatódik, a következő nagy csúcspont május 9-én várható, amikor a város sportolói látványos ünnepi felvonulással mutatkoznak be a helyi lakosságnak. A részletes program a kézi.ro oldalon vagy a KSE napok Facebook oldalán található. Tegnap kora délután súlyos közúti baleset történt a 11-es országúton, Kézdivásárhely és Onfalva között Berett-Kojtosz felőli kijáratánál. Egy személygépkocsi az első vizsgálatok szerint áttért a szemközti sávba, ahol frontálisan ütközött egy kamionnal. A baleset következtében a 23 éves női sofőr és 22 éves férfi utasa megsérült, őket kórházba szállították. A helyszínre érkező mentőegységek elsősegében részesítették az áldozatokat, az érintett útszakaszt teljesen lezárták. A forgalom órákra megbénult, a rendőrség vizsgálja a baleset pontos okait és körülményeit. A közlekedés valamivel délután 4 óra előtt indult újra, közölte a Kovász megyei rendőrség. A román kormány keddi ülésén sürgősségi rendeletet fogadott el az oktatásban dolgozók támogatására. Ennek értelmében 1500 lej szakmai pótlékot kapnak a pedagógusok és a tanügyi kisegítő személyzet a jelenlegi tanévre. A juttatást májustól folyósítják, és a közoktatásban augusztus végéig, a felsőoktatásban szeptember végéig használható fel. A támogatás a 2022-2023-as tanévtől egészen a 2026-2027-es tanév végéig jár. Az összeget szakmai képzésekre, szakkönyvekre és az oktatási tevékenységekhez szükséges eszközökre lehet fordítani, ugyanakkor legalább 65%-át akkreditált továbbképzésekre kell költeni. A program finanszírozása uniós forrásokból történik, az oktatási és foglalkoztatási célkitűzésekkel összhangban. Eddig a hírek, köszönöm a figyelmet, további jó rádiózást kívánok!
0: Profi Hírszolgálat. Tisztán és világosan.

0: Vannak helyek, ahol megáll az idő, és az ízek mesélni kezdenek. A kézdivásárhelyi Vadrózsák étterem 25 éve mesél a meghitt családi ebédekről, az esküvős nagynapokról, a nagy találkozásokról. Hagyományos erdélyi ízek, modern technológiával, minőség, figyelem. Várjuk kedves vendégeinket kézdivásárhelyen a Bem József utca 63 szám alatt, az oroszfalvi kiáratnál. Vadrózsák 25 éve. Tradíció és megújulás minden falatban. Telefon 0744 374 823.
1: Akár az otthonodat újítod fel, akár a ház külső megjelenése fontos számodra, az Ápril 91-nél jól jársz. A Passiflora Effect dekorfestéket ingyen színezzük neked, és minden 10 vödör prémium Passiflora nemes vakolat mellé az alapozót is ajándékba adjuk. Gyere az Ápril 91 üzletbe, Kézdivásárhelyen az Állomás utca 14 szám alá, és egyetlen úttal megoldhatod az összes festékkel kapcsolatos problémát, direkt a gyártótól. Ápril 91. Festékek minden felület.
2: Nap mint nap ízletes és kedvező áru gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. Változatosság és frissesség alacsony áron. Tudod, hogy igazán megéri. A Lidlben a zöldspárga 500 g-os kötésenként 17,99 bani, és a piros alma 2 kg-os kiszerelésben 7,99 bani. Lidl. Igazán megéri.
0: Reklámot hallottak.
3: A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot, kérj segítséget!
0: Közérdekű felhívás következik.
4: Kézdivásárhely önkormányzata felhívja a Kanta, a Kert és a Csernátoni utca tömbházak mögötti területén élő lakók figyelmét a közelgő korszerűsítési munkálatokra. Az önkormányzat kéri mindazon ingatlan tulajdonosokat, akik még nem csatlakoztak a közszolgáltatói rendszerekre, tehát a víz, csatorna, gáz vagy villanyhálózatra, hogy a lehető leghamarabb intézzék el a bekötéseket. Felhívják a figyelmet, hogy a munkálatok befejezését követő 5 évben a burkolatbontási tilalom miatt már nem lesz lehetőség az új csatlakozások kiépítésére. Kérik, tegyék meg a szükséges lépéseket még a felújítás megkezdése előtt. Kézdivásárhely önkormányzata köszöni a lakók megértését és együttműködését.
0: Közérdekű felhívás hangzott el.

ez volt a Halottpénz és a gyerekek, 15 óra 50 perc van, és ez volt a ma délutáni kívánság műsorunk is. Én köszönöm az SMS-eiteket és a figyelmeteket. Jó munkát, jó pihenést, jó rádiózást kívánok nektek a délutánra. Ha tehetitek, holnap is tartsatok velünk. Reggel 9 órától egy kicsit kársanapozni fogunk. Lesz a röpi bajnokság, úgyhogy a röplabda bajnoksággal kapcsolatos információkat tudhattok majd meg, és érdekességeket. Aztán 10 órától folytatjuk a sulis hetünket. Finna István lesz a vendégünk, a Gábor Áron körül történő dolgokról fogunk beszélgetni, jelentkezésről, beiratkozásról és a többi. Na, ez lesz a holnapi napunk. Én kívánok mindenkinek tartalmas délutánt, így a kánikulában élvezzük a friss tavaszi időnket. Ugyebár Freddy és Olszfi Begi dalával búcsúzom. Én Deszke Kriszta voltam. Szia!

Rádió jobban ismeri hallgatói preferenciáit, így műsorai és zenei kínálata jobban illeszkedik a helyi ízléshez és igényekhez. Ez személyesebb és élvezetesebb hallgatási élményt biztosít. Köszönjük, hogy minket hallgat!

0: Бей за орто до кучото за аутоубо.
1: Био!
0: Чи пеш по от кучото косо за аутоуно.
1: Био!
0: Наменено копу талафон.
1: Био!
0: Бисто шал и ранцеч, коме року то косо, хаозодро.
1: Био!
2: Пеши саде тако, шутни!
0: О, нам, био!
3: Иге мато хусене ти веш биоелектроник нол, епам, бечи салатет нам чинонок, хоне минден о ми бистон шок технико. Кизди ваш орхайна, 19 шу двотерба вагя музеум малат лахат о бод ба ердеклődни. Шханем, хивьот! 0828 463 769.
0: О, био!
4: Bizonyos utazások nem is az úti célról szólnak, hanem az odavezető út érzéséről. Éld meg az új szintet a SUVok világában. Az új Chery Tiggo 9 plug-in hibrid nem ismer kompromisszumot. Akár 1400 km hatótáv, 7 kényelmes ülés, brutális 428 lóerő és intelligens összkerék meghajtás. Ez nem csak egy autó, ez élmény minden úton. És a nyugalom? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia, mert számíthatsz rá. Fedezd fel a Chery teljes kínálatát, a Tiggo 4, a Tiggo 7 és a Tiggo 8 modelleket. Benzines, full hybrid és plug-in hybrid változatokkal már 22 ezer eurótól áfástól. Várunk téged Sepsiszentgyörgyön, a Brassó felé vezető úton található szalonunkba, ahol a Chery mellett megtekintheted a Peugeot, a Citroën és a DFSK modelljeit is.
5: Marcel, jön anyám! Mindegy, mire vagy, kire vagy allergiás. A Rinszilhaa xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit. 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Rinszilhaa, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót, a lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.

0: Prime Asset Group lehetőséget ad, hogy valódi, kézzelfogható aranyad vagy ezüstöd legyen már 125 lejtől. Teljes hozzáférés, nincs lekötés. Pagold.ro. Tedd meg az első lépést ma, a jövőbeli önmagad meg fogja köszönni. További információ Pagold.ro. Pagold.ro.
1: 33 év, több ezer támogatott projekt, számtalan megoldott pénzügyi kihívás.
2: A LÁM 1992 óta stabilitást visz a kis és középvállalkozások életébe, még a válsághelyzetek alatt is. A LÁM nem csupán egy hitelező, hanem egy tapasztalt utitárs.
1: Mikrokreditlám.ro.
0: Reklámot hallottak.
3: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
4: Profi Rádió.
0: Újdonságok.

0: Ha május, akkor moccan a város. Pálse napok 2026. május 5-e és 10-e között Kézdivásárhelyen. Izgalmas mérkőzések, sportbemutatók, megmérettetések és vetélkedők várnak valamennyi sportágban. Ugyanakkor találkozhatsz a sportolókkal május 9-én szombaton 10 órától az ünnepi felvonuláson. A részletes programért kattints a www.kézdi.ro honlapra. KSE napok 2026. Május 5-e és 10-e között Kézdivásárhelyen. Tarts velünk!
1: Marcel, jön anyám! Mindegy, mire vagy, kire vagy allergiás. A Rinszilhaa xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit. 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Rinszilhaa, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
2: Antibiotikumot szed? Most már nincs szükség folyamatos emlékeztetőkre, ha probiotikumot is szed. Happy Flor Saccharomyces boulardii az antibiotikummal együtt vehető be. Ez egy étrendkiegészítő. Olvassa figyelmesen a beteg tájékoztató.
3: Jogosítvány vagy szakvizsga?
4: A válasz Kóter Autósiskola.
3: Teljes körű elméleti és gyakorlati képzést nyújtunk. Legyen szó bármilyen kategóriáról vagy hivatásos szakvizsgáról. Áruszállítás, kamion vagy taxi. Nálunk mindent egy helyen megszerezhetsz. Tapasztalt oktatók, korszerű járműpark és verhetetlen árak várnak. Kedvező áraink mellé részletfizetési lehetőséget biztosítunk. Látogasson el hozzánk új, tágas termünkbe. Címünk Vasút utca 77 szám. A régi busz megállóval szemben. Kóter Autós Iskola. Telefonszámunk 0267 361 200. Indulj el velünk a karriered felé.
5: Reklámot hallottak. Profi FM. Hogy jobb kedved legyen. Profi Rádió. A zene árad belőle.

0: Hírek, tények, információk. Első kézből, tisztán és világosan. Itt a Profi Hírszolgálat.
1: Köszöntöm a rádió hallgatókat, a Profi FM híreit hallják, a mikrofonnál Kelemen Gábor. Hétfő este medvét videóztak le Alsó-Csernáton főútján. Az ilyet állat végigszaladt az úton, miközben az autósok megálltak, hogy utat engedjenek neki. A felvételeken az is látszik, ahogyan a medve egy mellékutcába fordul, ott azonban egy kerékpározó családdal találta szembe magát. Az édesanyja gyors reakciójának köszönhetően a két gyerekkel együtt egy közeli udvarba menekültek, így sikerült elkerülni a veszélyt. A medve közben két férfi mellett is elszaladt, akik végül elkergették. Az alpolgármester szerint, mire a hatóságok kiérkeztek, az állat eltűnt, és azóta sem tért vissza a településre. Hangsúlyozta, medveészlelés esetén a hatóságok minden alkalommal beavatkoznak, és a lakosság biztonságát tartják szem előtt. Kézdiszentléleken két jelentős beruházás zajlik, ezért a településen és a környező útszakaszokon fokozott óvatosságra intik a közlekedőket. Jelenleg egyszerre dolgoznak a csatornarendszer kiépítésén és a Kézdivásárhely felé vezető kerékpárút alapozásán. A csatornázási munkálatok első szakaszában már lefektették a vezetéket Kézdiszentlélek és Kézdivásárhely között, a szennyvizet pedig a városba vezetik majd. A beruházás értéke mintegy 40 millió lej és a községközpontot érinti. Ezzel párhuzamosan épül a bicikliút is, amelynek egy része a csatorna vezeték fölött halad, így már a kivitelezők jelenleg az alapozási munkákat végzik. A tervek szerint a hálózat később tovább bővülhet a környező települések irányába is. A munkálatok ideje alatt a hatóságok türelmet és körültekintést kérnek a sofőröktől. Megszavazta kedden a parlament az Ilie Bolozsán vezette kormány elleni bizalmatlansági indítványt. A PESZEDE, az AUR és a BKE Románia az első frakció indítványa 281 támogató voksot kapott. Az állítsuk meg a gazdaság lerombolását, a lakosság elszegényítését és az állami vagyon kiárusítását célzó Bolozsán tervet, címet viselő dokumentumot 254 képviselő és szenátor írta alá. Ilie Bolozsán miniszterelnök a bizalmatlansági indítványról szóló szavazás közben távozott a parlament keddi üléséről. Távozás közben a kormányfő nem kívánt nyilatkozni a sajtónak. Diana Buzoiano környezetvédelmi miniszter kedden a parlamentben kijelentette, hogy az ország már 2,2 milliárd eurót költött a lej leértékelődésének megakadályozására. A jó hír azonban az, hogy a romániaiak világosan láthatják, hogyan válnak szét a táborok a román politikában, tette hozzá Buzoiano. Fontos döntést hozott az Európai Bizottság. Új ideiglenes támogatási rendszert fogadtak el, amely segítheti az európai gazdákat az emelkedő költségek kezelésében. A MedSAF nevű keret lehetővé teszi, hogy a tagállamok akár a megnövekedett üzemanyag és műtrágya költségek 70%-át megtérítsék a mezőgazdasági, szállítási és halászati ágazat szereplőinek. Az intézkedést a közel-keleti válság miatti energia és nyersanyagár emelkedése indokolja. Az új rendszer egyszerűbb adminisztrációt ígér, a támogatás mértékét átlagfogyasztás alapján is kiszámíthatják, így kevesebb dokumentációra lesz szükség. Egy gazdálkodó legfeljebb 50 ezer eurót kaphat, a program 2026 végéig érvényes. Romániában különösen időszerű a döntés, hiszen a kormány már több agrártámogatást is elindított, és hamarosan megkezdődhet az új uniós rendszer hazai bevezetésének előkészítése. Eddig a hírek, köszönöm a figyelmet, további jó rádiózást kívánok!
0: Profi hírszolgálat. Tisztán és világosan.

0: Miért választ minket oly sok ember nap, mint nap? Mert tudjuk, hogy az építkezés nem csak munka. Ez egy cél, egy új jövő, egy történet. Az ön története. És mi már 25 éve írjuk ezt önnel együtt. Most pedig jubileumi születésnapunk alkalmából szeretnénk még szebbé tenni ezt a történetet. Május 1-e és december 15-e között minden legalább 1000 lejes vásárlásra egy esélyt kap, hogy megnyerjen egy vadonatúj Ford Torneo Courier-t. A tájékoztató nem teljes körű, részletekért keresse fel Facebook oldalunkat vagy honlapunkat. Depó. Több mint eladás. Kiszolgálás.
1: Készülj! Mert jön a Sepsibook. Május 14 és 17-e között a Sepsi Arénában. Lapozz élményt!
2: A Bertis Grill termékei a kerti partik elengedhetetlen kellékei. Friss és kiváló minőségű húsokból, incsiklandó fűszerezéssel készülnek, hogy minden falat gasztronómiai élvezet legyen. Élje át közösen szeretteivel a grillezés varázsát. Tűzről pattant Bertis Grill csemegék és felejthetetlen ízek.
3: Gyakori vizeletfertőzés. Az Uraktív Forte hatékony, optimális kombinációjával hozzájárul a gyulladás csökkentéséhez és elősegíti a baktériumok kiküszöbölését. Ez egy étrendkiegészítő. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztató.
4: Homok, vesekő. Az Uraktív Lito hozzájárul a vesekő képződés megelőzéséhez, a homok kiküszöböléséhez. Ez egy étrendkiegészítő. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
5: Épületgépészeti terve van szüksége? A Kászálux Konstrukci megoldja. 0267 312 272-es. www.kászálux.ru.
6: Reklámot hallottak.
7: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.

0: Készülj! Mert jön a Sepsibuk! Május 14 és 17-e között a Sepsi Arénában. Lapozz élményt!
1: Botlik az ajtó! Egyszerre nyílik és bukik és csuklik és duvat szembe az ablak! Kaza!
2: A Gaba Service gyors és szakszerű megoldást kínál. Ajtó és ablakjavítás, beállítás, ajtók és ablakok beszerelése, szúnyogháló felújítása vagy méretre gyártása. Gaba Service. Hívjon bizalommal a 0766 700 956-os telefonszámon.
1: Hogy mondta? 0766 700 956?
2: Vagy megtalál Facebookon is Gaba Service néven.
3: Mi csinálsz, ember? Hát meg vagy-e bolondú, vagy tegyed üle magát egy a súlyokot?
4: Hát mi csináljak? Hát edzek, ember, emelem a vasakot.
3: Hát de ne itthon egyed üle, ember, magad rá, hát itt nyomorodsz meg a nyomó széken.
4: Hát hova anya vajon?
3: Gyere a Mass Effectbe.
4: Hova?
3: A Mass Effectbe, a stadionnal szembe, benn az utcába. Oda járnak a legkeményebb gyerekek.
5: Reklámot hallottak. Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.

0: Te tudnál éhesen tanulni?
1: A gyulafehérvári Caritas nappali foglalkoztatóiban 700 hátrányos helyzetű gyermeknek nyújtanak segítséget a tanulásban, akiknek nem jut minden nap ebéd. Küldj egy SMS-t a 8840-es számra, és 2 eurót adományozol, mellyel biztosítod egy gyermek egy napi meleg ebédjét. 8840.
2: Köszönjük az ebédet!
3: 25 éves a depó, és ezt egy óriási nyereménnyel ünnepeljük. Legyen az öné a vadonatúj Ford Torneo Courier.
4: Ford Torneo Courier.
3: Vásároljon a depónál, töltse ki a szelvényt, és már is játékban van. Még egy okkal több, hogy a depótól szerezzen be minden anyagot, amennyiben építkezik, felújít vagy barkácsol. A tájékoztató nem teljes körű, részletekért keresse fel Facebook oldalunkat vagy honlapunkat. Depó. Több mint eladás. Kiszolgálás.
5: Reklámot hallottak. Közérdekű felhívás következik.
6: Kézdivásárhely önkormányzata felhívja a Kanta, a Kert és a Csernátoni utca tömbházak mögötti területén élő lakók figyelmét a közelgő korszerűsítési munkálatokra. Az önkormányzat kéri mindazon ingatlan tulajdonosokat, akik még nem csatlakoztak a közszolgáltatói rendszerekre, tehát a víz, csatorna, gáz vagy villanyhálózatra, hogy a lehető leghamarabb intézzék el a bekötéseket. Felhívják a figyelmet, hogy a munkálatok befejezését követő 5 évben a burkolatbontási tilalom miatt már nem lesz lehetőség az új csatlakozás. Kiépítésére. Kérik, tegyék meg a szükséges lépéseket még a felújítás megkezdése előtt. Kézdivásárhely önkormányzata köszöni a lakók megértését és együttműködését.
5: Közérdekű felhívás hangzott el. Kézdivásárhelyről Lemhényig. Világszerte online. Profi rádió. A zene árad belőle.

A Profi Rádióban gyakran biztosítunk platformot a közösségi párbeszédre, ahol a hallgatók is megírhatják, megosztatják véleményüket és kérdéseiket. Ez elősegíti a helyi közéletben való aktív részvételt és a közösségi ügyek iránti elkötelezettséget. Köszönjük, hogy minket

0: Az abroncs cserén. Most megteheted! Vásárolj 4 darab nyári gumit a Nexon Service-ben, és 50% kedvezményt adunk a felszerelés árából. Már van nyári szetted? Gyere csak cserére! És mi ingyenesen átvizsgáljuk autódat 12 pont alapján, hogy nyugodtan indulhass útnak. De siess! Az ajánlat április 30-áig, és csak az első 50 ügyfélnek szól, akik megemlítik, hogy hallották a hirdetést, vagy felmutatják Facebook posztunkat. Foglalj időpontot online, vagy fordulj szervizünkhöz bizalommal. Nexon. Együtt biztonságosan haladunk.
1: Hírek, tények, információk. Első kézből, tisztán és világosan. Itt a Profi Hírszolgálat.
2: Köszöntöm a rádió hallgatókat, a Profi FM híreit hallják, a mikrofonnál Kelemen Gábor. Kézdivásárhelyen az elmúlt hétvégén zajló diáknapok nyitó felvonulása idén nem csak jó kedvet, hanem vitát is kiváltott. A színes, zenés, humoros menet, amely más városokban is a rendezvények megszokott része, több felnőttnél felháborodást keltett, és a közösségi médiában éles reakciókat, sőt, fenyegetéseket is eredményezett. A kritikák egy része félreértésekből fakadt, voltak, akik politikai üzenetet láttak az eseményben, mások a tanulás rovására ment szórakozást bírálták. Különösen nagy visszhangot váltott ki egy csapat egyenpólója, amely rózsaszín női fürdőruha szerepelt, és ezt fiúk is viselték. A szervezők, valamint több szülő és tanár kiállt a diákok mellett, hangsúlyozva, a rendezvény célja a közösségépítés és az önkifejezés. Tegnaptól a Sporti a főszerep Kézdivásárhelyen elrajtoltak a KSE napok, amely mozgalmas programokkal és közösségi élményekkel tölti meg a várost. A rendezvény sorozat egyik legfontosabb eseménye a keddi sportgála volt, ahol az önkormányzat és a KSE közösen díjazta a 2025-ös év kiemelkedő teljesítményeit. Az ünnepségen 15 szakosztály összesen 213 sportolója, valamint 34 edző és segédedző vehetett át elismerést. Idén két új sportág, a jiu-jitsu és a testépítés is helyet kapott a díjazottak között, de külön köszöntötték a nemzetközi sikereket elérő műkorcsolyázókat is, köztük a négyszeres országos bajnok Nagy Rozsnyai Lottit. A gálán elhangzott Kézdivásárhely nem csak a hazai bajnokságokban, hanem a világporondon is ott van. Ezt bizonyítják a válogatott tekézők, a kerékpáros Szigyártó Roland balkáni bajnoki címe, valamint a városi jégkorong hagyománya is. Utóbbi kapcsán fontos bejelentést tettek, 2027-ben Kézdivásárhely adott font az Európai Ifjúsági Téli Olimpiai Fesztivál egyik helyszínének. A KSE napok programja tovább folytatódik, a következő nagy csúcspont május 9-én várható, amikor a város sportolói látványos ünnepi felvonulással mutatkoznak be a helyi lakosságnak. A részletes program a kézi.hu oldalon vagy a KSE napok Facebook oldalán található. Tegnap kora délután súlyos közúti baleset történt a 11-es országúton, Kézdivásárhely és Onfalva között Berett-Kojtosz felőli kijáratánál. Egy személygépkocsi az első vizsgálatok szerint áttért a szemközti sávba, ahol frontálisan ütközött egy kamionnal. A baleset következtében a 23 éves női sofőr és 22 éves férfi utasa megsérült, őket kórházba szállították. A helyszínre érkező mentőegységek elsősegében részesítették az áldozatokat, az érintett útszakaszt teljesen lezárták. A forgalom órákra megbénult. A rendőrség vizsgálja a baleset pontos okait és körülményeit. A közlekedés valamivel délután 4 óra előtt indult újra, közölte a Kovász megyei rendőrség. A román kormány keddi ülésén sürgősségi rendeletet fogadott el az oktatásban dolgozók támogatására. Ennek értelmében 1500 lei szakmai pótlékot kapnak a pedagógusok és a tanügyi segítő személyzet a jelenlegi tanévre. A juttatást májustól folyósítják, és a közoktatásban augusztus végéig, a felsőoktatásban szeptember végéig használható fel. A támogatás a 2022-2023-as tanévtől egészen a 2026-2027-es tanév végéig jár. Az összeget szakmai képzésekre, szakkönyvekre és az oktatási tevékenységekhez szükséges eszközökre lehet fordítani, ugyanakkor legalább 65%-át akkreditált továbbképzésekre kell költeni. A program finanszírozása uniós forrásokból történik az oktatási és foglalkoztatási célkitűzésekkel összhangban. Eddig a hírek, köszönöm a figyelmet, további jó rádiózást kívánok!
1: Profi Hírszolgálat. Tisztán és világosan.

0: Legyen szó egy rendezvényről, egy falunapról vagy egy jótékonysági bálról. Mi nem csak beszámolunk az eseményekről, hanem együtt élünk velük. Támogatjuk a helyi értékeket, mert hisszük, hogy Felső-háromszék kultúrája ránk tartozik. Ha tudni akarod, mi történik a szomszéd utcában vagy a közeli faluban, maradj velünk. Köszönjük, hogy minket hallgatsz. Profi Rádió. A zene árad belőle. Profi FM. Reklám.
1: Prettoni. Kültéri, beltéri árnyékolás technika és kiegészítők. Több száz megoldás és színárnyalat. Textilrollók, római rollók, tetőtéri rollók, sávrollók, roletták, relukszák, szallagfüggönyök, lapfüggönyök, plisszék, sötétítők és drapériák, tapéták, szúnyoghálók, külső alumínium és PVC redőnyök. Bemutató üzlet, Kézdivásárhely, Kossuth Lajos utca 4 szám. Telefonszámunk 0722 130 130. Hívjon bármikor. Házhoz megyünk bárhol a megyében. Prettoni. Méretre szabva.
2: Akár az otthonodat újítod fel, akár a ház külső megjelenése fontos számodra, az Ápril 91-nél jól jársz. A Passiflora Effect dekorfestéket ingyen színezzük neked, és minden 10 vödör prémium Passiflora nemes vakolat mellé az alapozót is ajándékba adjuk. Gyere az Ápril 91 üzletbe, Kézdivásárhelyen az Állomás utca 14 szám alá, és egyetlen úttal megoldhatod az összes festékkel kapcsolatos problémát, direkt a gyártótól. Ápril 91. Festékek minden felület.
3: Miért választ minket oly sok ember nap, mint nap? Mert tudjuk, hogy az építkezés nem csak munka. Ez egy cél, egy új jövő, egy történet, az ön története. És mi már 25 éve írjuk ezt önnel együtt. Most pedig jubileumi születésnapunk alkalmából szeretnénk még szebbé tenni ezt a történetet. Május 1-e és december 15-e között minden legalább 1000 lejes vásárlásra egy esélyt kap, hogy megnyerjen egy vadonatúj Ford Torneo Courier-t. A tájékoztató nem teljes körű, részletekért keresse fel Facebook oldalunkat vagy honlapunkat. Depó. Több mint eladás. Kiszolgálás.
4: A Bertis Grill termékei a kerti partik elengedhetetlen kellékei. Friss és kiváló minőségű húsokból, incsiklandó fűszerezéssel készülnek, hogy minden falat gasztronómiai élvezet legyen. Élje át közösen szeretteivel a grillezés varázsát. Tűzről pattant Bertis Grill csemegék és felejthetetlen ízek.
5: A West Taxi bemutatja. Spóroljunk együtt időt és pénzt. Hogyan? Ön és még 2-3 barátja, és az utazás már is olcsóbb, mint a közszállítási eszközökkel. Válassza a kényelmes, biztonságos, kellemes utazást. Érkezzen pontosan. A West Taxi 7 járművel áll az ön rendelkezésére, és éjjel-nappal hívható. West Taxi 0729 20 30 80, 0741 20 30 80, és 0764 55 22 55. Újdonság a West Taxinál. Most már személyi autókölcsönzése is van lehetőség.
0: Reklámot hallottak.
6: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.

0: Reklám. Vannak helyek, ahol megáll az idő, és az ízek mesélni kezdenek. A Kézdivásárhelyi Vadrózsánk étterem 25 éve mesél a meghitt családi ebédekről, az esküvős nagynapokról, a nagy találkozásokról. Hagyományos erdélyi ízek, modern technológiával, minőség, figyelem. Várjuk kedves vendégeinket Kézdivásárhelyen a Bem József utca 63 szám alatt, az oroszfalvi kiáratnál. Vadrózsák 25 éve. Tradíció és megújulás minden falatban. Telefon 0744-374-823.
1: Az Euroconstruct Kft. Raktársegédet alkalmaz. Elvárás, számítógép felhasználói szintű kezelése, csapatmunkára készség. Előnyt jelent a kereskedelemben szerzett tapasztalat. Az ajánlat, hosszú távú munkalehetőség, vonzó bérezés. Jelentkezés önéletrajzol a cég székhelyén, Kézdivásárhelyen a Május 1 utca 4 szám alatt, e-mailben az office@euroconstruct.ro címen, vagy érdeklődni a 0745-423-986-os telefonszámon lehet.
2: Hogy legyőzzem a puffadást, kerestem a változást. Saját főztemet eszem, kis adagban étkezem, a diétám kőkemény, de nem teljes az eredmény. Enzim hiány. Próbáld ki a Kebene Enzit 8 emésztés segítő enzimkomplexel, plusz a gázbuborékokat kiküszöbölő szimetikonnal. Légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
1: Nap mint nap ízletes és kedvező áru gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. Változatosság és frissesség alacsony áron. Tudod, hogy igazán megéri. A Lidlben a zöldspárga 500 g-os kötésenként 17,99 bani, és a piros alma 2 kg-os kiszerelésben 7,99 bani. Lidl, igazán megéri.
0: Reklámot hallottak.
3: Közérdekű felhívás következik.
4: Biztosan sokszor hallottad a környezetedben, hogy adj valamit, tudod, egy kis figyelmességet annak a hölgynek, aki a dolgaidat intézi. Ha nem hallottad, ez soha nagyon jó. Hiszen egy normális világban ennek a figyelmességnek semmi keresnivalója. Itt az ideje, hogy ne adjunk többi semmit. A kenőpénz átadását és elfogadását a törvény börtönnel bünteti. Az általános korrupció ellenes igazgatóság kampánya, melyet a Stop Contrabanda platform támogat.
3: Közérdekű felhívás hangzott el.

0: Készülj! Mert jön a Sepsibook. Május 14 és 17-e között a Sepsi Arénában. Lapozz élményt!
1: Miért választ minket oly sok ember nap, mint nap? Mert tudjuk, hogy az építkezés nem csak munka. Ez egy cél, egy új jövő, egy történet. Az ön története. És mi már 25 éve írjuk ezt önnel együtt. Most pedig jubileumi születésnapunk alkalmából szeretnénk még szebbé tenni ezt a történetet. Május 1-e és december 15-e között minden legalább 1000 lejes vásárlásra egy esélyt kap, hogy megnyerjen egy vadonatúj Ford Torneo Courier-t. A tájékoztató nem teljes körű, részletekért keresse fel Facebook oldalunkat vagy honlapunkat. Depó, több mint eladás, kiszolgálás.
2: Bezártad a kulcsot az autóba?
3: Bio!
2: Csippes pótkulcsot akarsz az autónak?
3: Bio!
2: Nem menjen a kaputelefon?
3: Bio!
2: Biztonsági rendszer és kamerákat akarsz a házadra?
3: Bio!
4: Pécsi szeletet akarsz sütni?
2: Nem bio!
5: Igen, mert a 25 éves bioelektroniknál éppen pécsi szeletet nem csinálnak, hanem minden, ami biztonság technika. Kézdivas harháján a 19-as udvartérben vagy a múzeum mellett lehet a bótba érdeklődni, s ha nem, hívjad! 0728 463 769.
2: A bio!
6: Hogy a gépezet forogjon, akár csak az önvállalkozása forgótőkére van szükség. Mezőgazdászoknak, kis és közepes vállalkozóknak segítő partnerei vagyunk. LÁM, a megbízható hitelintézet online a mikrokreditlám.ro címen.
7: Reklámot hallottak. Készülj fel a vészhelyzetekre. Látogass el a www.fipregetit.ro oldalra.
8: Közérdekű felhívás következik.
9: Kézdivásárhely önkormányzata felhívja a Kanta, a Kert és a Csernátoni utca tömbházak mögötti területén élő lakók figyelmét a közelgő korszerűsítési munkálatokra. Az önkormányzat kéri mindazon ingatlan tulajdonosokat, akik még nem csatlakoztak a közszolgáltatói rendszerekre, tehát a víz, csatorna, gáz vagy villanyhálózatra, hogy a lehető leghamarabb intézzék el a bekötéseket. Felhívják a figyelmet, hogy a munkálatok befejezését követő 5 évben a burkolatbontási tilalom miatt már nem lesz lehetőség az új csatlakozások kiépítésére. Kérik, tegyék meg a szükséges lépéseket még a felújítás megkezdése előtt. Kézdivásárhely önkormányzata köszöni a lakók megértését és együttműködését.
8: Közérdekű felhívás hangzott el.
10: 20 év tapasztalatával a hátunk mögött,
8: és 1000 új ötlettel a tarsolyunkban vágunk bele a következő évtizedbe. Büszkék vagyunk a múltunkra, de legfőképpen rátok, akikkel nap mint nap együtt írjuk Felsőháromszék történetét.
10: Maradjatok velünk, mert a java még csak most jön.
8: Profi Rádió. 20 éve érted, veled, itt helyben.

0: Rádió. A zene árad belőle.
1: Személyautó műszaki vizsga most csak 130 leért a Nexon kézivásárhelyi szervizében. 3,5 tonna alatti kis teherautó és SUV pedig csak 150 leért.
2: Itt a Happy Hour program, amely hétfőtől péntekig reggel 8 és 11 óra között érhető el.
3: Tudjuk, hogy manapság mindenki adás számít, és mindenki igyekszik a költségeit csökkenteni. Ezért kínálunk kedvezményes műszaki vizsgát egyetemisták és nyugdíjasok számára.
1: Hívd most a 0760 780 549-es telefonszámot, és foglalj időpontot, vagy gyere be személyesen a Nexon kézivásárhelyi szervizébe.
2: A programban való részvételhez hozd magaddal az egyetemista igazolványt vagy egy nyugdíjszelvényt. További információkat a Nexon Service Facebook oldalán találsz. Nexon. Együtt biztonságosan haladunk.
0: Hírek, tények, információk. Első kézből, tisztán és világosan. Itt a Profi Hírszolgálat.
4: Köszöntöm a rádió hallgatókat, a Profi FM híreit hallják, a mikrofonnál Kelemen Gábor. Hétfő este medvét videóztak le Alsó-Csernáton főútján, az ilyet állat végigszaladt az úton, miközben az autósok megálltak, hogy utat engedjenek neki. A felvételeken az is látszik, ahogyan a medve egy mellékutcába fordul, ott azonban egy kerékpározó családdal találta szembe magát. Az édesanyja gyors reakciójának köszönhetően a két gyerekkel együtt egy közeli udvarba menekültek, így sikerült elkerülni a veszélyt. A medve közben két férfi mellett is elszaladt, akik végül elkergették. Az alpolgármester szerint, mire a hatóságok kiérkeztek, az állat eltűnt és azóta sem tért vissza a településre. Hangsúlyozta, medveészlelés esetén a hatóságok minden alkalommal beavatkoznak és a lakosság biztonságát tartják szem előtt. Kéziszentléleken két jelentős beruházás zajlik, ezért a településen és a környező útszakaszokon fokozott óvatosságra intik a közlekedőket. Jelenleg egyszerre dolgoznak a csatornarendszer kiépítésén és a kézivásárhely felé vezető kerékpárút alapozásán. A csatornázási munkálatok első szakaszában már lefektették a vezetéket Kéziszentlélek és Kézivásárhely között, a szennyvizet pedig a városba vezetik majd. A beruházás értéke mintegy 40 millió lej és a községközpontot érinti. Ezzel párhuzamosan épül a bicikliút is, amelynek egy része a csatorna vezeték fölött halad, így már a kivitelezők jelenleg az alapozási munkákat végzik. A tervek szerint a hálózat később tovább bővülhet a környező települések irányába is. A munkálatok ideje alatt a hatóságok türelmet és körültekintést kérnek a sofőröktől. Megszavazta kedden a parlament az Ilija Bolozsán vezette kormány elleni bizalmatlansági indítványt. A PESZEDE, az AUR és a Béke Románia az első frakció indítványa 281 támogató voksot kapott. Az állítsuk meg a gazdaság lerombolását, a lakosság elszegényítését és az állami vagyon kiárusítását célzó Bolozsán tervet, címet viselő dokumentumot 254 képviselő és szenátor írta alá. Ilija Bolozsán miniszterelnök a bizalmatlansági indítványról szóló szavazás közben távozott a parlament keddi üléséről. Távozás közben a kormányfő nem kívánt nyilatkozni a sajtónak. Diana Buzoiano környezetvédelmi miniszter kedden a parlamentben kijelentette, hogy az ország már 2,2 milliárd eurót költött a lej leértékelődésének megakadályozására. A jó hír azonban az, hogy a romániaiak világosan láthatják, hogyan válnak szét a táborok a román politikában, tette hozzá Buzoiano. Fontos döntést hozott az Európai Bizottság. Új ideiglenes támogatási rendszert fogadtak el, amely segítheti az európai gazdákat az emelkedő költségek kezelésében. A MedSAF nevű keret lehetővé teszi, hogy a tagállamok akár a megnövekedett üzemanyag és műtrágya költségek 70%-át megtérítsék a mezőgazdasági, szállítási és halászati ágazat szereplőinek. Az intézkedést a közel-keleti válság miatti energia és nyersanyagár emelkedése indokolja. Az új rendszer egyszerűbb adminisztrációt ígér, a támogatás mértékét átlagfogyasztás alapján is kiszámíthatják, így kevesebb dokumentációra lesz szükség. Egy gazdálkodó legfeljebb 50 ezer eurót kaphat, a program 2026 végéig érvényes. Romániában különösen időszerű a döntés, hiszen a kormány már több agrártámogatást is elindított, és hamarosan megkezdődhet az új uniós rendszer hazai bevezetésének előkészítése. Eddig a hírek, köszönöm a figyelmet, további jó rádiózást kívánok!
0: Profi hírszolgálat. Tisztán és világosan.

Azt mondják, 20 év után mindenki megérik. Mi viszont úgy döntöttünk, inkább megújulunk. A Profi Rádió ránc felvarráson esett át. Új hangzás, modern arculat,

0: Nap mint nap ízletes és kedvező áru gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. Változatosság és frissesség alacsony áron. Tudod, hogy igazán megéri. A Lidlben a zöldspárga 500 g-os kötésenként 17,99 bani, és a piros alma 2 kg-os kiszerelésben 7,99 bani. Lidl, igazán megéri.
1: A Bertis Grill termékei a kerti partik elengedhetetlen kellékei. Friss és kiváló minőségű húsokból, incsiklandó fűszerezéssel készülnek, hogy minden falat gasztronómiai élvezet legyen. Élje át közösen szeretteivel a grillezés varázsát. Tűzről pattant Bertis Grill csemegék és felejthetetlen ízek.
2: Te tudnál éhesen tanulni?
3: A gyulafehérvári Caritas nappali foglalkoztatóiban 700 hátrányos helyzetű gyermeknek nyújtanak segítséget a tanulásban, akiknek nem jut minden nap ebéd. Küldj egy SMS-t a 8840-es számra, és 2 eurót adományozol, mellyel biztosítod egy gyermek egy napi meleg ebédjét. 8840.
4: Köszönjük az ebédet!
5: 33 év, több ezer támogatott projekt, számtalan megoldott pénzügyi kihívás. A LÁM 1992 óta stabilitást visz a kis és középvállalkozások életébe, még a válsághelyzetek alatt is. A LÁM nem csupán egy hitelező, hanem egy tapasztalt utitárs. Mikrokreditlám.ro.
6: Reklámot hallottak. Közérdekű felhívás következik.
7: 2026. május 9-én szombaton délelőtt 10 órától a Romániai Motoros Klubok Federációja országszerte figyelemfelkeltő motorbaleset megelőzési felvonulást szervez. Szombaton délelőtt 10 órakor Kézdivásárhelyről a Flagellum DMC Klubház elől indulnak, aztán Kovásznát, Sepsiszentgyörgyöt érintve visszaérnek Kézdivásárhelyre. A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak, lehet csatlakozni a felvonuláshoz, ugyanakkor felhívják a figyelmet a motoros szezon kezdetére, és kérik a közlekedésben résztvevőket, hogy a szezon ideje alatt is figyeljenek a motorosokra.
6: Közérdekű felhívás hangzott el. Profi Rádió. A zene árad belőle.

0: Személyautó műszaki vizsga most csak 130 leért a Nexon kézivásárhelyi szervizében. 3,5 tonna alatti kis teherautó és SUV pedig csak 150 leért.
1: Itt a Happy Hour program, amely hétfőtől péntekig reggel 8 és 11 óra között érhető el.
2: Tudjuk, hogy manapság mindenki adány számít, és mindenki igyekszik a költségeit csökkenteni. Ezért kínálunk kedvezményes műszaki vizsgát egyetemisták és nyugdíjasok számára.
0: Hívd most a 0760 780 549-es telefonszámot, és foglal időpontot, vagy gyere be személyesen a Nexon kézivásárhelyi szervizébe.
1: A programban való részvételhez hozd magaddal az egyetemista igazolványt vagy egy nyugdíjszelvényt. További információkat a Nexon Service Facebook oldalán találsz. Nexon. Együtt biztonságosan haladunk.
3: Hírek, tények, információk. Első kézből, tisztán és világosan. Itt a Profi Hírszolgálat.
4: Köszöntöm a rádió hallgatókat, a Profi FM híreit hallják, a mikrofonnál Kelemen Gábor. Kézivásárhelyen az elmúlt hétvégén zajló diáknapok nyitó felvonulása idén nem csak jó kedvet, hanem vitát is kiváltott. A színes, zenés, humoros menet, amely más városokban is a rendezvények megszokott része, több felnőttnél felháborodást keltett, és a közösségi médiában éles reakciókat, sőt, fenyegetéseket is eredményezett. A kritikák egy része félreértésekből fakadt, voltak, akik politikai üzenetet láttak az eseményben, mások a tanulás rovására ment szórakozást bírálták. Különösen nagy visszhangot váltott ki egy csapat egyenpólója, amely rózsaszín női fürdőruha szerepelt, és ezt fiúk is viselték. A szervezők, valamint több szülő és tanár kiállt a diákok mellett hangsúlyozva, a rendezvény célja a közösségépítés és az önkifejezés. Tegnaptól a Sporti a főszerep kézivásárhelyen elrajtoltak a KSE napok, amely mozgalmas programokkal és közösségi élményekkel tölti meg a várost. A rendezvény sorozat egyik legfontosabb eseménye a keddi sportgála volt, ahol az önkormányzat és a KSE közösen díjazta a 2025-ös év kiemelkedő teljesítményeit. Az ünnepségen 15 szakosztály összesen 213 sportolója, valamint 34 edző és segédedző vehetett át elismerést. Idén két új sportág, a jiu-jitsu és a testépítés is helyet kapott a díjazottak között, de külön köszöntötték a nemzetközi sikereket elérő műkorcsolyázókat is, köztük a négyszeres országos bajnok Nagy Rozsnyai Lottit. A gálán elhangzott kézivásárhely nem csak a hazai bajnokságokban, hanem a világporondon is ott van. Ezt bizonyítják a válogatott tekézők, a kerékpáros Szigyártó Roland balkáni bajnoki címe, valamint a városi jégkorong hagyománya is. Utóbbi kapcsán fontos bejelentést tettek, 2027-ben kézivásárhely adott font az Európai Ifjúsági Téli Olimpiai Fesztivál egyik helyszínének. A KSE napok programja tovább folytatódik, a következő nagy csúcspont május 9-én várható, amikor a város sportolói látványos ünnepi felvonulással mutatkoznak be a helyi lakosságnak. A részletes program a kézi.hu oldalon vagy a KSE napok Facebook oldalán található. Tegnap kora délután súlyos közúti baleset történt a 11-es országúton, Kézivásárhely és Onfalva között Berett-Kojtosz felőli kijáratánál. Egy személygépkocsi az első vizsgálatok szerint áttért a szemközti sávba, ahol frontálisan ütközött egy kamionnal. A baleset következtében a 23 éves női sofőr és 22 éves férfi utasa megsérült, őket kórházba szállították. A helyszínre érkező mentőegységek elsősegében részesítették az áldozatokat, az érintett útszakaszt teljesen lezárták. A forgalom órákra megbénult, a rendőrség vizsgálja a baleset pontos okait és körülményeit. A közlekedés valamivel délután 4 óra előtt indult újra, közölte a Kovász megyei rendőrség. A román kormány keddi ülésén sürgősségi rendeletet fogadott el az oktatásban dolgozók támogatására. Ennek értelmében 1500 lei szakmai pótlékot kapnak a pedagógusok és a tanügyi kisegítő személyzet a jelenlegi tanévre. A juttatást májustól folyósítják, és a közoktatásban augusztus végéig, a felsőoktatásban szeptember végéig használható fel. A támogatás a 2022-2023-as tanévtől egészen a 2026-2027-es tanév végéig jár. Az összeget szakmai képzésekre, szakkönyvekre és az oktatási tevékenységekhez szükséges eszközökre lehet fordítani, ugyanakkor legalább 65%-át akkreditált továbbképzésekre kell költeni. A program finanszírozása uniós forrásokból történik az oktatási és foglalkoztatási célkitűzésekkel összhangban. Eddig a hírek, köszönöm a figyelmet, további jó rádiózást kívánok!
3: Profi hírszolgálat. Tisztán és világosan.

0: Épületgépészeti terve van szüksége? A Casa Lux Konstrukcí megoldja. 0267 312 272-es www.casalux.ro.
1: Reklámot hallottak.
2: Profi Rádió.

0: veled mindig.
1: A munkahelyeden, a konyhádban, az autódban, akár a fülesedben, vagy a hangszóródban. Bárhol és bármikor. Profi Rádió. A zene árad belőle.

0: személyesen is ismer.
1: Ez növeli a hitelességet és a hallgatók közelségérzetét, mivel olyan emberek adnak hírt és szórakoztatnak, akik valójában értik a helyi viszonyokat és problémákat. Köszönjük, hogy minket hallgat!
2: A zene árad belőle, Profi FM! Profi FM!

0: spórolnál az abroncs cserén? Most megteheted! Vásárolj 4 darab nyári gumit a Nexon Service-ben, és 50% kedvezményt adunk a felszerelés árából. Már van nyári szetted? Gyere csak cserére! És mi ingyenesen átvizsgáljuk autódat 12 pont alapján, hogy nyugodtan indulhass útnak. De siess! Az ajánlat április 30-áig, és csak az első 50 ügyfélnek szól, akik megemlítik, hogy hallották a hirdetést, vagy felmutatják Facebook posztunkat. Foglalj időpontot online, vagy fordulj szervizünkhöz bizalommal. Nexon. Együtt biztonságosan haladunk. Hírek, tények, információk. Első kézből, tisztán és világosan. Itt a Profi Hírszolgálat.
1: Köszöntöm a rádió hallgatókat, a Profi FM híreit hallják, a mikrofonnál Kelemen Gábor. Hétfő este medvét videóztak le Alsó-Csernáton főútján. Az ilyet állat végigszaladt az úton, miközben az autósok megálltak, hogy utat engedjenek neki. A felvételeken az is látszik, ahogyan a medve egy mellékutcába fordul, ott azonban egy kerékpározó családdal találta szembe magát. Az édesanyja gyors reakciójának köszönhetően a két gyerekkel együtt egy közeli udvarba menekültek, így sikerült elkerülni a veszélyt. A medve közben két férfi mellett is elszaladt, akik végül elkergették. Az alpolgármester szerint, mire a hatóságok kiérkeztek, az állat eltűnt, és azóta sem tért vissza a településre. Hangsúlyozta, medveészlelés esetén a hatóságok minden alkalommal beavatkoznak, és a lakosság biztonságát tartják szem előtt. Kézdiszentléleken két jelentős beruházás zajlik, ezért a településen és a környező útszakaszokon fokozott óvatosságra intik a közlekedőket. Jelenleg egyszerre dolgoznak a csatornarendszer kiépítésén és a Kézdivásárhely felé vezető kerékpárút alapozásán. A csatornázási munkálatok első szakaszában már lefektették a vezetéket Kézdiszentlélek és Kézdivásárhely között, a szennyvizet pedig a városba vezetik majd. A beruházás értéke mintegy 40 millió lej és a községközpontot érinti. Ezzel párhuzamosan épül a bicikliút is, amelynek egy része a csatorna vezeték fölött halad, így már a kivitelezők jelenleg az alapozási munkákat végzik. A tervek szerint a hálózat később tovább bővülhet a környező települések irányába is. A munkálatok ideje alatt a hatóságok türelmet és körültekintést kérnek a sofőröktől. Megszavazta kedden a parlament az Ilie Bolozsán vezette kormány elleni bizalmatlansági indítványt. A PESZEDE, az AUR és a Béke Románia az első frakció indítványa 281 támogató voksot kapott. Az állítsuk meg a gazdaság lerombolását, a lakosság elszegényítését és az állami vagyon kiárusítását célzó Bolozsán tervet, címet viselő dokumentumot 254 képviselő és szenátor írta alá. Ilie Bolozsán miniszterelnök a bizalmatlansági indítványról szóló szavazás közben távozott a parlament keddi üléséről. Távozás közben a kormányfő nem kívánt nyilatkozni a sajtónak. Diana Buzoiano környezetvédelmi miniszter kedden a parlamentben kijelentette, hogy az ország már 2,2 milliárd eurót költött a lej leértékelődésének megakadályozására. A jó hír azonban az, hogy a romániaiak világosan láthatják, hogyan válnak szét a táborok a román politikában, tette hozzá Buzoiano. Fontos döntést hozott az Európai Bizottság. Új ideiglenes támogatási rendszert fogadtak el, amely segítheti az európai gazdákat az emelkedő költségek kezelésében. A MedSAF nevű keret lehetővé teszi, hogy a tagállamok akár a megnövekedett üzemanyag és műtrágya költségek 70%-át megtérítsék a mezőgazdasági, szállítási és halászati ágazat szereplőinek. Az intézkedést a közel-keleti válság miatti energia és nyersanyagár emelkedése indokolja. Az új rendszer egyszerűbb adminisztrációt ígér, a támogatás mértékét átlagfogyasztás alapján is kiszámíthatják, így kevesebb dokumentációra lesz szükség. Egy gazdálkodó legfeljebb 50 ezer eurót kaphat, a program 2026 végéig érvényes. Romániában különösen időszerű a döntés, hiszen a kormány már több agrártámogatást is elindított, és hamarosan megkezdődhet az új uniós rendszer hazai bevezetésének előkészítése. Eddig a hírek, köszönöm a figyelmet, további jó rádiózást kívánok!
0: Profi hírszolgálat, tisztán és világosan!

0: Klubi Rádió.
1: Újdonságok. Ritkán hallott különbség.

20 év hűség, 20 év zene, 20 év közösség. A Profi Rádió idén júliusban 20 éves lesz. Köszönjük, hogy minket választasz. Profi Rádió. 20 éve közösen.

A Profi Rádióban pontosan tudósítunk a környéken történő eseményekről. Ezek az információk gyakran gyorsabban és részletesebben elérhetők, mint a nagyobb médiumokból. Köszönjük, hogy minket hallgatok!

0: Happy Rádió.
1: Újdonságok. Ritkán hallott különbságok.

0: vannak rádiók, amik csak úgy szólnak a háttérben. És van a profi rádió, ami elkísér. Olyan ez, mint egy jó kávé a barátokkal a kedvenc helyeteken. Ismerős, barátságos és rólunk szól. Nem kell messzire menned a jó hangulatért. Elég, ha ránk hangolsz. Mi vagyunk Felső Háromszék hangja.
1: Köszönjük, hogy

veszed, hogy mindent tudsz már róla. Pedig a rímek mögött általában gond van. Minden szóval tört forgattam önmagamban, amíg a bánatomból felépült egy dallam. Most már tudod, ezért nem beszélek róla. Ez jobb, ha csak az én szívemet nyomja. Így is

Vajon érdekli a távoli nagyvárosi rádiókat, hogy elvesztetted a pénztárcádat, vagy hogy milyen sikereket ért el a gyereked a legutóbbi versenyen? Mi itt vagyunk, látjuk és mondjuk. Nálunk a hírek nem írnak véget a megye határnál. A mi időjárás jelentésünk neked szól, a mi híreink rólad szólnak. Egy közösség vagyunk. Köszönjük, hogy minket hallgatsz. Profi Rádió. A zene árad belőle.

2006-ban elindultunk, és azóta nem engedtük el egymás kezét. Köszönjük, hogy velünk voltatok jóban és rosszban, napsütésben és viharban. A Profi Rádió idén júliusban 20 éves lesz, de ez az ünnep nem rólunk szól, hanem rólad. Köszönjük a hűségedet. Profi Rádió. 20 éve közösen.

ritkán hallott finomságot. Profi Rádió. A zene árad belőle.

0: kérdezik, mi szól.
1: Csak annyit mondj.
0: A Profi Rádió.
1: A zene árad.

sikeresek lettünk, de sosem éreztük magunkat fiatalabbnak. A Profi Rádió ránc felvarrást kapott. Megújult arculat, friss szignálok és vadonatúj hangzás. Így ünnepeljük veletek ezt a két évtizedet. Legyen szó a reggeli basszus plusz izgalmas vendégeiről, vagy délután a zenés kívánságműsor kedvenc dalairól. Mostantól minden modernebb

A Profirádió jobban ismeri hallgatói preferenciáit, így műsorai és zenei kínálata jobban illeszkedik a helyi ízléshez és igényekhez. Ez személyesebb és élvezetesebb hallgatási élményt biztosít. Köszönjük, hogy minket hallgat!

0: ott vagyunk veled mindig.
1: A munkahelyeden, a konyhádban, az autódban, akár a fülesedben, vagy a hangszóródban. Bárhol és bármikor. Profi Rádió.

0: fajni kell, hát fájjon, sebeim büszkén vállalom.
1: Kézivásárhelyről Berettkig, világszerte online. Profi Rádió, a zene áradt.

Legyen szó egy rendezvényről, egy falunapról vagy egy jótékonysági bálról. Mi nem csak beszámolunk az eseményekről, hanem együtt élünk velük. Támogatjuk a helyi értékeket, mert hisszük, hogy Felső-Háromszék kultúrája ránk tartozik. Ha tudni akarod, mi történik a szomszéd utcában vagy a közeli faluban, maradj velünk. Köszönjük, hogy minket hallgatsz. Profi Rádió. A zene árad belőle.

0: Kézdivásárhelyről Gelencéig, világszerte online. Profi Rádió, a zene árad belőle. Profi FM!
1: It's a top selector.

A Profi Rádióban gyakran biztosítunk platformot a közösségi párbeszédre, ahol a hallgatók is megírhatják, megosztatják véleményüket és kérdéseiket. Ez elősegíti a helyi közéletben való aktív részvételt és a közösségi ügyek iránti elkötelezettséget. Köszönjük, hogy minket hallgatok!

Elveszett? Megtalálta? Keresi? Vagy csak üzenni szeretné a szomszéd faluba? A Profi Rádió az a kapocs, ami összeköti a felső háromszéki embereket. Nálunk a hallgató nem egy statisztikai adat, hanem a közösség része. Köszönjük, hogy minket hallgatsz. Profi Rádió. A zene árad belőle.